0: mi nem felejtettük el a 80-as évek slágereit.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban most újra hallhatja őket.
2: Visszatérnek a régi szép emlékek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Bajban van a barátom.
1: Legendás előadók a 107,1-en.
2: A 80-as, 90-es évek legjobb rockzenéi.
3: Nánk szólnak.
1: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
4: 107,1.

0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ahol a régi slágerek nem mentek ki a divatból.
1: Mert ami jó, az jó.

0: a retro jegyében. A 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Hajnali 3 óra múlt a Szabadkai Magyar Rádió óráján.
1: Régi dalok, régi szép dalok, emlékek. Exjús lágerek az SMR-ben.

0: A rockzene halhatatlan és örök slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ja sam tvoja kiša, ti si pečurka.

90-es évek zenéi a Szabadkai Magyar Rádióban. Yeah.

sexy people.

0: A 70-es,
1: a 70-es, a
2: 70-es, 80-es, és 80-as évek diszkós lágerei.
0: Retro diszkós lágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét. Azért nem ennyire régit. Változatosság a retro jegyében.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió. Reggeltől estig.
0: Retro slágerek társaságában.

0: Önnek is megette az autórádió a kedvenc kazettáját a 80-as években?
1: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit. Szabadkai Magyar Rádió.

0: valódi hangszerek, legendás zenekarok, igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié.

0: 6 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Itt a Szabadkai Magyar Rádió 107,1 MHz-en.

0: egyenesen a 70-es években.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A legendák nálunk szólnak.

0: ahol újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Mi megidézzük a régi időket.
2: Íme még egy sláger a 80-as évekből.

0: Igazi zenészek, legendás zenekarok.
1: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en. 107,1.

0: Zenés multidézés a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: A 80-as évek, 90-es évek legnagyobb magyar slágerei.
0: A 107,1 MHz-en.

0: a 90-es évek,
1: amikor mindannyian milliárdosok voltunk.
2: 90-es évek, 90-es
0: évek. A milliárdokból és a 90-es évekből a következő
1: dalok maradtak.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
3: Reklámot hallottak.
4: A cipőket tekerjük vissza a magnókazettát a 80-as évekbe.
5: Retro slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban. A Szabadkai Magyar.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Az FM 107,1-en és az interneten.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
3: Köszönjük, hogy minket hallgat.

0: Köszöntöm a hallgatókat! A Szabadkai Magyar Rádióban vallási műsorok következnek. Először a katolikus vallási műsort hallják Palatinus István plébános szerkesztésében.
1: Mustármag. A Szabadkai Magyar Rádió vallási műsora következik.

Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szabadkai Magyar Rádió vallási műsorának hallgatóit. A Szentlélek Isten működésének csodáiról gondolkodtunk az elmúlt adásban. Ki is valójában a Szentlélek, a harmadik isteni személy, aki számunkra sokszor nagyon-nagyon titokzatosnak tűnik. Mégis a jelenléte, a fontossága, isteni személyisége, az Isten legbensőbb lényének megnyilatkozása. A Szentlélek működött az emberiség életében a pünkösd megnyilatkozása előtt is. Emlékezzünk csak, hogy a Szentírás legelső lapján azt olvassuk, hogy Isten lelke a teremtés kezdetén ott lebeg a vizek fölött, és Isten szól, és úgy lett. Ez az úgy lett, ez valójában azt mutatja meg nekünk, hogy Isten szavának olyan ereje, olyan működő képes valósága van, amiből létrejön a semmiből az, amit Isten létre akar hívni. Ennek a megvalósulásában nagy szerepe van a teljes Szent Háromságnak, de különösen kell áttéreznünk a Szentlélek Isten létének, jelenlétének a fontosságát. Az új szövetségben, pünkösd után, ugyanúgy megfigyelhetjük a lélek működésének valóságát. Amint a fiú minden embert megváltott, és minden emberrel azonosult, és amit azóta az atya minden emberre egy új szeretettel tekint, hiszen a fiú által új kapcsolatba kerülünk az atyával, hogy a Szentlélek is minden emberben működik. Minden emberben. Nem csak a katolikusokban, vagy a keresztényekben. Mindazok a milyen emberi értékek, amelyeket egy-egy embercsoport, világnézet vagy vallás képvisel, a Szentlélek működése által bontakoznak az emberek lelkében. Az ő műve, hogy ma vallások és világnézetek egy új módon keresik az egyetértést, illetve azokat az emberi és isteni értékeket, amelyek összekapcsolják az emberiséget. S az ő műve, hogy egy-egy nem hívő korszak alatt, vagy után, vallásos nevelésben nem részesült milliók szívében újra és újra fölfakad az Isten utáni vágy. Milyen különbség van a lélek pünkösd előtt és pünkösd utáni működése közt? És mi a különbség a keresztények és nem keresztények közt a lélek működése szempontjából? A Szent Lélek, akit az Atya is az ő szeretetével küld el a fiúval együtt a világba, folyamatosan működik. A megváltás a húsvét és pünkösd újdonsága, hogy az Atya Jézus által a Szentlélekben új kapcsolatba kerül a megváltott emberiséggel. Sajátos új kapcsolatra, új szövetségre lép azokkal, akik hittel válaszolnak Jézus evangéliumára, akik befogadják Jézus tanítását, akik így átadják magukat Krisztusnak és egyesülnek vele, a szentségek, és ez ige által, azokat a Szentlélek titokzatosan egyesíti Krisztussal és egymással. Így jön létre az egyház, amelynek küldetése, hogy Isten, a Szent Háromság, Jézus, a Szentlélek jele, szentsége legyen minden ember számára. Szentségi jel kell, hogy legyen a Krisztusban hívők számára is, hogy befogadja, hordozza, jelenvalóvá tegye őket a világban. De ugyanúgy jel a nem hívők számára is. Ennyiben különböznek a keresztények a nem keresztényektől. Hogy a Szentlélek Isten krisztusiakként mutatja be a hívőket, a hívő embereket, az egyház élő tagjait ebben a világban. A keresztények kiválasztottsága nem jelent magasabb rendűséget, hanem nagyon mély valóságot, küldetést. Kereszténynek lenni küldetést jelent.
tanúságot tenni Jézus Krisztus mellett való kiállásunkról. Úgy, ahogy tették ezt az apostolok, akiket maga az Úr Jézus küld, és ez a küldetés folyamatosan visszhangzik az egyház ajkán, az egyház tagjaiban. Menjetek el az egész világra, és hirdessétek minden teremtménynek az Isten irgalmas szeretetét, jóságát, hogy az Atya irgalommal fordult a Fia által a teremtményeihez, különösen is az emberhez, akiben minden fennáll. Hogy Krisztus által minden teremtmény a világon, nyilvánvalóan legteljesebben az ember, aki Isten a saját képmására teremtett, egy új, egy mély, egy szentebb szeretet kapcsolatra lépjen magával az Istennel.

Érdekes módon Isten gyakran épp a gyengéket, az esendőket választja ki. Épp azért, hogy senki ne dicsekedhessen, hogy senki ne a tudására hivatkozhasson. És ez a Szentlélek Istennek a műve. Bár arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy a Szentlélek ajándékai között tudjuk a tudás, az értelem és a bölcsesség ajándékát, amik egyértelműen az ember megismerés kategóriájának a megszilárdítói. Hiszem azt, hogy Isten azért teszi ezt, mert még annyiszor, akik a tudás által hiúkká váltak, azok Isten helyett saját magukat szemlélték, és már-már saját magukat állították Isten helyébe. Gondoljunk csak a sátán bukására, a fényhordozóra, aki úgy zuhan a mélységbe, az istentelenség sötétségébe, hogy a hiúságával ellenszegül Isten iránti szeretetének és hűségének. Saját magát szinte úgy állítja be, mint egy ellenpólus tegül Isten iránti szeretetének és hűségének. Saját magát szinte úgy állítja be, mint egy ellenpólust az Isten végtelen

0: szeretet kapcsolatára. Nincs már szüksége az Istennel való bensőséges egységre. Mindenütt, ahol a világ, a történelem vagy maga az anyag felülmúlja önmagát, és Isten eszközévé, hordozójává válik, illetve mondhatjuk azt is, hogy mindenütt, ahol valamilyen értelemben Isten megtestesül, mindez a Szentlélek által történik. A szentségek anyagi jelei, a Szentlélek Isten működése által lesznek isteni kegyelmeket közvetítőkké. A Szent Lelket kérjük, hogy szentelje meg a vizet. A Szent Lélek az egyház elöljárójának, a püspöknek az imájára szenteli meg az olajakat, hogy legyenek gyógyító olajakká, mint amilyen a hitjelöltek olaja, hogy védelmezze az emberi szívet és értelmet is a hiúságtól, az Istentől való elszakadástól, hogy gyógyír legyen az eredeti bűnsebére. A Szentlélek teszi teljessé úgy szintén a püspök imádságára, hogy a szent olaj a krizmával vegyítve a legszentebb, a legértékesebb isteni ajándék megszentelő erejét nyerje el. Hogy mindaz, ami Istennek szentelődik, a szent krizma által legyen az akár anyagi valóság, vagy maga az ember a kerességben és a bérmálásban, Istennek szentelődjön, vagy akár csak a testünk, amelynek Isten örök életet, föltámadást ígér. De ugyanígy a betegek olajának megszentelése is, vagy a kenyér és a bor is víz Krisztus kereszt áldozatának szentségi jelévé lényegülnek a szentmisében, a legszentebb és legcsodálatosabb valóságban. Amikor a pap így imádkozik, küld el, Urunk, a Szent Lelket, hogy ez a kenyér és ez a bor Krisztus testévé és a vérévé lényegüljenek. A Szentlélek tehát a hordozója mindannak, ami isteni üzenetté válik ebben a világban. Így valósul meg a Szentlélek által az isteni jelenlét, aki megígéri, hogy velünk marad a világ végéig. És a Szentlélek által vezeti az egyházat, hogy mind mélyebben ismerje meg azt, amit Krisztus elmondott és cselekedett, hogy az Atya irgalmas Atya, hogy úgy ismerhetjük meg az Istent, mint egy igazi jó, törődő, gondot viselő édesapát. És így szerethetjük meg, és így viszonozhatjuk minden jóságát. Ilyen gondolatokkal jutottunk ma is egy kicsit előbbre. Kívánom azt, hogy ez a hétvége is erősítse meg mindenkiben az Istennel való szeretet kapcsolatot. Palatinos István atya voltam, a Szerbiai Mária Rádió magyar szerkesztőségének megbízásából készült ez a műsor. Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké. Amen.
1: A Mustármag című műsort a Mária Rádió készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

A Szabadkai Magyar Rádióban református vallási műsor következik. Harangozó László a Szerbiai Református Keresztény Egyház püspökének szerkesztésében.

Sok szeretettel köszöntöm a Református Egyház vallási műsorának minden hallgatóját. Felolvasom Istenek igéjét, a Márk evangélium a második részének 13-tól 17-ig terjedő verseiből. Azután ismét kiment a tenger mellé, az egész sokaság pedig oda ment hozzá, és tanította őket. Amikor tovább haladt, meglátta Lévit, az Alfeus fiát, aki a vámszedő helyen ült, és így szólt hozzá, köves engem. Az pedig felkelt és követte őt. És történt, hogy mikor Lévi házában, az asztalnál ült, sok vámszedő és bűnös is oda telepedett Jézus és tanítványai mellé, mivel sokan voltak és követték őt. Amint a farizeusok közül való írástudók látták, hogy bűnösökkel és vámszedőkkel eszik együtt, szóltak tanítványainak, hogy a vámszedőkkel és bűnösökkel eszik. Amikor ezt Jézus meghallotta, így szólt hozzájuk. Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket. A felolvasott történet Kapernaum városában történik. Kapernaum jelentése az, hogy a vigasztaló faluja. Az a település, ahol a vigasztaló lakozik. És úgy tűnik, hogy valóban ráélik ezen éve erre a településre, hiszen az Új Szövetség többször is úgy említi Kapernaumot, mint Jézus városát. Itt volt Jézus tevékenységének a központja. Bár a vigasztaló falujának nevezi, hogy ez nem azt jelentette, hogy ott mindenki meg volt vigasztalva. Körülötte továbbra is éltek olyan emberek, akik keserűségben éltek, akik bűnben éltek, akinek szükségük volt a szabadulásra. És ez a kép nagyon jól ráillik a mai világunkra. Hiszen elküldte erre a világra Isten az ő vigasztalását Jézus személyében. Jézus eljött, megváltotta a világot. Majd pedig elküldte a másik vigasztalót, pártfogót, az ő szent lelkét. De mégis ez a világ még mindig tele van keserűséggel, fájdalommal, szenvedő emberrel, olyan keresztjénekkel, akik hallanak Istenről, tudnak Jézusról, mégis keserűségben élnek. Úgy érzik, hogy csődöt mondott az életük, értéktelennek érzik magukat. Talán mert mások nem értékelik őket, talán önmagukat sem értékelik. Ez a történet arról szól, hogy Jézus értékel minket. Értünk jött el, hogy minket megszabadítson, hogy visszaadja a régi értékünket. Azt halljuk, hogy egy Lévi nevű vámszedőt szólít meg. És ez a Lévi követi Jézust. Felmerül a kérdés, hogy miért lett vámszedő ez a Lévi? Olyan könnyen be tudunk skatujázni embereket, rá tudjuk mondani, hát igen, ezek bűnös emberek, mert ugye a vámszedő hivatal ugye egy bűnös foglalkozás volt, hiszen legtöbben csalók voltak, legtöbben sikkasztottak, közmegvetésnek örventek, hiszen nem csak csaltak, hanem a rómaiakat is kiszolgálták. A római elnyomókat, a pogányoknak voltak a kiszolgálói. Vajon miért vállal olyan hivatalt, olyan szolgálatot valaki, amiről tudja, hogy bűnös foglalkozás, ami közmegvetésnek, utálatnak örvend? Miért tesznek az emberek néha olyan dolgokat, amelyek miatt talán eltávolodnak másoktól? Hiszen senki sem születik bűnözőnek. Igen, bűnösnek születik mindenki, de nem bűnözőnek. Senki sem születik rablónak, terroristának, alkoholistának, kábítószerfüggőnek, hanem azzá válik. Érdekes, ha elmélyedünk Lévi életében, a róla szól adatokban, kiderülhet az, hogy talán egy jó családból származott, jó neveltetésben részesült személy volt. Fontosnak tartja az Új Szövetség megjegyezni, hogy Alfeusnak hívták az apját, ami azt jelenti, hogy tanító, vezető. Ő volt a tanító fia. De az ő neve sem teljesen tisztázott, hiszen Márk és Lukács Lévinek említi. Máté evangéliumából viszont kiderül, hogy ő magáról szól ez a történet. Amikor ezt az elbeszélést elmondja Máté, akkor nem a Lévi nevet említi, hanem azt mondja, hogy a Máté. Máté a vámszedő. Vagyis az a személy, akiből lesz majd a Máté evangélista, aki leírja az első evangéliumot. Egyesek szerint a Lévi név a származására utalhat. Hogy Lévi törzséből származott. A léviták, ugye Izrael népén belül egy külön közösséget alkottak. Az ő feladatuk volt a templom körüli szolgálat, az áldozatok helyes bemutatása, a törvény felügyelés, a vallási élet felügyelete. Ők tanították Isten igét. Sőt, ők képviselték a népet Isten előtt. Ők hordozták a lelki-szellemi terheit a népnek. Hogyan lesz egy lévitából vámszedő? Hogyan csúszhat így le? Talán ki akart törni? Talán túl szigorú volt az egész számára? Belefáradt? Talán képmutatónak talált az egész vallásoskodást? Talán azt gondolta, hogy ha más irányba megy, még ott is meg fog állni, ő továbbra is lévita marad.
és kiderült, hogy tévedett. Minden esetre Lévi személyében a félre sikerült emberi életet láthatjuk. Lévi a vámszedő, a tanító fia, aki csődöt mondott, aki sikertelenségben él, akit megvetnek mások is, ő is saját magát megveti. A Lévi név már csak gúnynévé vált. Könnyű pálcát törni Lévi felett, de bizony könnyen megláthatjuk önmagunkat az ő személyében. Mert ugyanúgy van mindannyiunk életében, minden keresztény ember életében kísértés, sőt elbukás is. Keresztény emberek is követnek el bűnöket. A keresztény emberek életében is vannak olyan dolgok, amelyeket szégyelnek, amit a múltban elkövettek, és legszívesebben talán eltitkolnának. És sok keresztény van, aki ugyanúgy megveti önmagát. A környezete sem értékel, és megveti talán, és ő sem értékel igazán önmagát, és keserűségben él. Bár szeretne kitörni ebből, szeretne változtatni, de nem tudja, hogyan. Ez a Lévi is szeretett volna változni. Jól mutatja azt, hogy amikor Jézus megszólítja, akkor rögtön felugrik, és követi őt. A nagy örömhír ebben a történetben az, hogy jön Jézus. Jön Jézus, és megszólítja Lévit. Megszólítja, hogy Lévi, te mit keresel itt? Te nem erre lettél teremtve. Nem ez a te rendeltetésed. Jézus értünk jött el. Jézus a bűnösökért jött el. Persze vannak, akik felkapják ilyenkor a fejüket, és azt mondják, de hát én nem vagyok bűnös, én nem öltem meg senkit, nem raboltam ki senkit. Az igaz tanítja, hogy mindannyian bűnösnek születtünk. Mit is jelent ez a szó, hogy bűnös? Vagy bűn? Az újszövetségi görög nyelven szó szerint azt jelenti a célt tévesztő ember. Mint egy íjász, aki a célra kellene, hogy nézzen, és leveszi a tekintetét, és mellé lő. Az embernek Istenre kellene néznie folyamatosan. A bűnbeeséssel levette a tekintetét a célról. Maga a szó, hogy ember, az antroposz, amiből jön ugye az antropológia, az embertan, szó szerint azt jelenti, hogy a felnéző, felfele néző lény, a visszanéző lény. Mert ez lenne az ember rendeltetése, hogy felnézzen Istenre. Hogy Isten letekint rá a maga alkotására, és az ember visszanéz. Az Ószövetség ember gondolkodásában ez különböztette meg az embert a többi lénytől, hogy a többi lény lefele nézett, az embernek pedig az lett volna a rendeltetés, hogy felfelé visszanézen az ő alkotójára. És amikor Jézus megszólítja Lévit, akkor ebben a megszólításban az van, hogy Lévi, te nem erre lettél teremtve, te arra lettél alkotva, hogy felfelé nézzél, visszatekints a te uradra. És a mai igényben ezt mondja az Úr, hogy te egy nagyon értékes személy vagy. Téged maga Isten alkotott. Lehet, hogy a környezeted nem értékel. Lehet, hogy sokszor te önmagadat nem értékeled. Megveted magadat, és talán mások se is megvetnek. De Isten nagyon értékel. Istennek nagyon fontos vagy. Olyan annyira fontos voltál, hogy elküldte erre a világra az ő egyszülött fiát, Jézust, hogy megváltson téged. És Lévi ezt megérti. Ezért van az, hogy amikor Máté evangéliumát olvassuk, amikor önmagáról ír, akkor nem azt mondja, hogy a Lévi, hanem azt mondja Máté. Máté szó szerint azt jelenti, hogy Isten ajándéka. Máté megérti, hogy én Isten ajándéka vagyok. Igen, hibákat követtem el a módban, elbuktam, csődöt mondtam, de ettől még Isten ugyanúgy szeret és értékel. Máté visszatekint Jézusra, visszanyeri az ő rendeltetését. Ez a te rendeltetésed, drága hallgató, hogy az Úrra néz, Istenre tekints. Te Isten ajándéka vagy ennek a világnak. Isten ajándéka vagy a családodnak, a környezetednek. És lehet, hogy nem értékelnek téged. Lehet, hogy nem érzik, hogy milyen nagy ajándék vagy, de Isten nagyon jól tudja. És csak azt várja, hogy tekints vissza rá. Máté visszatekint az ő alkotójára, és annyira örvendezik, hogy visszanyerte rendeltetését. Ugye a többi vámszedőt, többi bűnöst is összehívja, és azt mondja, gyertek, örvendezzetek, gyertek, itt van az a valaki, aki értünk jött el, aki visszaadja mi értékünket. Hát örvendezünk mi is ennek az Urunknak. Magasztaljuk őt. Függetlenül attól, hogy mit mondanak mások, mit mond a világ, mit mond a környezetünk. Döbbenj rá, jöjj rá, drága hallgatom, hogy te Isten ajándéka vagy. És töltsd be ezt a rendeltetésedet. Tekints vissza te uradra, és élj úgy, mint az ő ajándéka. Élj a te uradnak. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy te kegyelemmel hajolsz le hozzánk. Köszönjük, Istenünk, hogy te eljöttél erre a világra, mely nem volt méltó erre.
és a világ bizony nem akart téged befogadni, ahogy a sötétség nem akarta a világosságot befogadni. És sokszor mi is így viselkedünk. Ellenállunk neked. Csak a magunk hasznát keressük. Segíts nekünk most abban, hogy megnyíljon a mi szemünk, hogy rá tudjunk nézni, és neked engedelmeskedjünk. Hálások legyünk a te szeretetedért, irgalmadért, kegyelmedért. Imádkozunk azokért, akik elbuktak, akik sötétségben vannak, akiket még mindig fogva tart a haszonlesés rabsága. Irgalmazz nekik, és nyisd meg az ő szemeiket. Köszönjük, hogy a te szabadításodat adod nekünk. Áldunk és magasztalunk téged, Urunk, Jézus nevében. Amen. Imádkozzunk azzal az imádsággal, amelyre maga az Úr Jézus Krisztus tanított minket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindenkinek áldott, kellemes hétvégét kívánok. Áldás, békesség.

0: A Szabadkai Magyar Rádióban evangélikus műsor következik.
1: Erős vár a mi Istenünk! Önök az Evangélikus Luteránus Egyház vallási műsorát hallgatják.
2: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a kedves hallgatóság a mai műsorra választott evangéliumi szent igét, úgy, amint az írva található a János írása szerinti szent evangélium 6. fejezetében, annak az első 15 versében a következőképpen. Jézus ezután elment a galileai tengernek, Tibériás tavának túlsó partjára. Nagy sokaság követte őt, mert látták, milyen jeleket vitt végbe a betegeken. Jézus pedig felment a hegyre, és ott leült a tanítványaival együtt. Közel volt a Páska, a zsidók ünnepe, amikor Jézus észrevette, hogy nagy sokaság közeledik hozzá, így szólt Fülöpnek: honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Ez pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, mit fog tenni. Fülöp így válaszolt neki: 200 dénár áru kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset. Egyik tanítványa, András, Simon Péter testvére, így szólt hozzá: van itt egy gyermek, akinél van 5 árpa kenyér és 2 hal. De mi ez ennyi embernek? Jézus ezt mondta: ültessétek le az embereket. Füves terület volt az. Letelepedtek tehát a férfiak, szám szerint mintegy 5000-en, Jézus pedig vette a kenyeret, hálát adott és kiosztotta az ott ülőknek. Ugyanúgy osztotta halakból is, amennyit kívántak. Amikor pedig jól laktak, így szólt tanítványaihoz: szedjétek össze a maradékot, hogy semmi se vesszen kárba. Összeszedték tehát, és 12 kosár töltöttek meg az 5 árpakenyér maradékával, amit meghagytak azok, akik ettek. Miután látták az emberek, hogy milyen jelet tett, ezt mondták: ez valóban az a proféta, akinek el kellett jönnie a világba. Amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királlyá tegyék, visszavonult ismét a hegyre, egymagába. Amen.

0: Kedves hallgatóság, szeretett testvéreim a Jézus Krisztusban. A matematikai szabályok szerint az 1 plusz 1 az 2. Viszont az Isten szabályai szerint az 5 plusz 2 az nem 7, hanem 5000. Jól lehet János Jézusnak azokat a tetteit és szavait szokta összegyűjteni, amelyeket a három másik evangélista kihagyott, ebben a szakaszban viszont a szokásával ellentétben megismétli annak a csodáknak a történetét, melyet ők is elmeséltek. A hatalmas buzgóság Krisztus követésében onnan fakadt, hogy miután megmutatta hatalmát a csodákban, a sokaság megvolt róla győződve, hogy ő valami nagy próféta, akit Isten küldött. A felolvasott igerészben először avval találkozunk, hogy miután látták Jézus hatalmas csodatetteit, a sokaság követni kezdte őt, megfeledkezve minden másról. Nem törődtek azzal, hogy hová mennek, merre tartanak, és még a saját hasukról is elfeledkeztek. Ahogy a mondás tartja, csapott papot otthagyva mentek utána. Testvéreim, mikor volt utoljára olyan érzés bennetek, hogy buzgón és szinte izgulva vártátok azt, hogy az Isten tiszteletre eljussatok? Mikor volt olyan helyzet, hogy minden mást, legyen az bármilyen eset, félretettetek csak azért, hogy eljussatok az Isten tiszteletre? Ha ez pedig megtörtént, emlékezzetek vissza utána, milyen érzés töltött el benneteket. Igen, tudom, az Isten tiszteletet nem lehet lokalizálni, és a vasárnapi Isten tisztelet már akkor megkezdődik, amikor az ember szívében megfogan a gondolat, hogy részt akar venni az alkalmon, de az igazi Isten tisztelet addig nem tud megszületni a szívünkbe, amíg a külső csemegéket félre nem téve, meg nem tanuljuk a lélek táplálékát olyan buzgón kívánni, hogy még a has kívánsága és a külső körülmények elvárásai akadályozzák azt. Mivel azonban a test folyamatosan követeli, hogy gondoskodjunk a kényelméről, azt is észre kell vennünk, hogy Krisztus magától gondoskodik azokról, akik az ő követése érdekében elhanyagolják magukat. Ahogyan az igénk is írja, Jézusnak ez az első reakciója, amikor meglátja a sokaságot. Amikor Jézus észrevette, hogy nagy sokaság közeledik hozzá, így szólt Fülöpnek: honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Nem azt írja, hogy amikor a sokaság panaszkodott, hogy éhesek, vagy amikor meglátta, hogy az egyik követője az éhségtől összeesett, hanem már mind ezek előtt. Már azelőtt biztosította az élelmet, hogy erre kérték volna. Talán most azt mondhatnánk, hogy ez nem mindig történik meg, mert gyakran látjuk, amint istenfélő emberek, jó lehet teljességgel odaszánták magukat az Isten országára, kimerültek és majdnem elájulnak az éhségtől és nélkülöznek. De kérdem én, testvéreim, nem feledkezünk meg az életünk értékéről? Vagy inkább úgy kérdezem, mi lenne, ha ma azt mondaná valaki, hogy add 10 millió eurót? Elfogadnánk-e? Biztos vagyok benne, hogy a válasz igen lenne. De elfogadnánk-e akkor is, ha az lenne a feltétele, hogy 2 nap múlva cserébe meg kell halnunk? Így már lehet nem is olyan kecsegtető az ajánlat, és nyilvánvalóvá válhat, hogy az életünk, akármilyen is, többet ért sok milliónál. Nem szabad csak a kenyérre gondolni, és arra redukálni azt, amit Istentől kapunk, mert az csak plusz. A legértékesebb dolgot már megkaptuk tőle anélkül, hogy kértük volna. Az pedig nem más, mint az élet. Amen. Imádkozzunk. Mennyei atyánk, hálát adunk szent szeretetedért, amellyel egyszülött fiadat nekünk adtad. Igazságos haragodban nem töröltél el minket, hanem megváltasz az örök ige emberi létével, a bűn, a halál és az ördög hatalmából. Drága úrunk, áldott légy, hogy önként az utolsó helyre léptél ebben a világban, mert mindannyiunkat fel akarsz emelni kárhozatos elesettségünkből. Áldott légy, hogy benned találkozik az elveszett embert kereső Isten, és az Isten után nyugtalanul vágyakozó ember. Munkád szent lelked által, hogy amiképpen emberré lettél, úgy mi is újjászülethessünk Isten életre, és dicsőítsünk téged, Atya, Fiú, Szentlélek Isten. Amen. Istennek békessége, mely minden emberi értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusba. Amen.
1: Önök az Evangélikus Luteránus Egyház vallási műsorát hallgat.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
2: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
3: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-3515, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-3515.
1: Reklámot hallottak.

0: Reklám következik.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
4: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
5: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060 099 1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060 099 1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán.
6: Reklámot hallottak.
5: 8 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért. Címgáz.
8: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
9: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Dédics Szuzanna, hírek következnek. Lehetőség szerint a 10 és 17 óra közötti időszakban ne tartózkodjunk a szabadban, figyelmeztet a Batut. A szerbiai közegészségügyi intézet figyelmeztetést adott ki a tartós hőhullám miatt, és részletes ajánlásokat tett a lakosság számára a megelőzés érdekében. A szakemberek arra kérik az embereket, hogy világos, természetes anyagból készült ruházatot viseljenek, valamint fokozott figyelmet fordítsanak a fej és a szemek védelmére. A Batut továbbá kiemeli a megfelelő folyadékbevitel jelentőségét is. Elsősorban a víz fogyasztását javasolják, kerülni kell az alkoholt, a koffeint és a cukros italokat. Emellett ajánlott a rendszeres pihenés, valamint a langyos vizes zuhanyzás is. Az intézet felhívja a figyelmet, hogy hőség okozta rosszulét esetén azonnal orvosi segítséget kell kérni. A rendkívüli hőség ellenére is megtartják ma Belgrádban a kormányzó szerb haladó párt nagygyűlését. A parlament előtti téren megszervezésre kerülő Szerbia egy család elnevezésű rendezvényen Alexander Vučić ismerteti az ország jövőjére vonatkozó programot és új állami intézkedéseket. A nap folyamán koncertek, gyermekprogramok és bemutatók is várják az érdeklődőket, az estét pedig az államfő beszéde zárja. Az 1000-hez közelít a venezuelai földrengés áldozatainak száma. A Caracas térségét sújtó kettős földrengésben a hivatalos adatok szerint eddig 920-an vesztették életüket, 3360-an megsérültek, és még mindig több száz embert keresnek a romok alatt. Egy weblapon, ahol az eltűnt embereket lehet jelenteni, péntek délután több mint 50 000-en szerepeltek. A 7,2-es és 7,5-ös erősségű rengéseket Kolumbiában is érezni lehetett. Az Egyesült Államok Földtani Szolgálata több mint 10 000 halálesetet jósolt, amivel a mostani lenne az elmúlt 100 év egyik legtragikusabb latin-amerikai földrengése. A legsúlyosabban a főváros Caracas és a közeli tengerparti La Guaira érintett. Helyi információk szerint mintegy 250 épület sérült vagy semmisült meg. Megszűnik a hatósági üzemanyagár Magyarországon, miután szombaton hatályba lépett az erről szóló törvény. A jogszabály szerint a nemzetközi energiapiaci helyzet javulása indokolja az árstop kivezetését. Ugyanakkor a kereskedelemért felelős miniszter rendkívüli piaci helyzet esetén ismét meghatározhat hatósági árat a benzinre és a gázolajra. A törvény szerint azok a benzinkutak, amelyek megszegik az új szabályokat, akár 150 millió forintos bírságot is kaphatnak, ismételt jogsértés esetén pedig legfeljebb fél évre be is zárhatják őket. Sport. A legutóbb ezüstérmes francia válogatott 4-1-re legyőzte a tartalékosan felálló norvég csapatot pénteken a labdarúgó világbajnokság I csoportjának bosztoni mérkőzésén, így elsőként jutott tovább, riválisa pedig másodikként. A franciák kedden egy csoport harmadikkal találkoznak New Yorkban a nyolcaddöntőbe jutásért, míg a norvégok ugyanazon a napon elefántcsontparttal csapnak össze Dallasban. Végül az időjárásról. Szabadkán és környékén már most 30 fok van. A következő napokban tovább erősödik a hőhullám, ma és holnap 36-37 fok, hétfőn és kedden pedig helyenként 38 fok is várható. Az éjszakák is melegek maradnak, a legalacsonyabb hőmérséklet 21-22 fok között alakul.
5: Kezdjék velünk a reggelt!
0: Ébredjen velünk!
5: A 107,1 MHz-en. Reklám következik. Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
10: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztán látás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
11: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékvesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25. 024 55 50 25.
12: Reklámot hallottak.

0: Minden, ami érinti önöket.
1: Egy helyen.
2: Helyi hírek és a régió legfontosabb információi.
3: Ráadásként régiós lágerek.
0: Mozaik a 107,1 MHz-en.
2: 8 óra 9 perc a pontos idő. Köszöntöm még egyszer a Szabadkai Magyar Rádió hallgatóit, itt a 107,1 MHz-en, a mikrofonnál Dédit Szuzanna, a műszaki munkatársam Nagy Viktor nevében is. Még egyszer szép napot kívánok mindenkinek. Ahogyan hallották a hír összefoglaló végén, Szabadkán és környékén már most 30 Celsius fokot mutat a hőmérő higanyszála, és ami még egy fontos információ is, néhány perccel ezelőtt jelent meg a Pannoner TV honlapján, hogy vörös riasztás van érvényben a hőség miatt. Méghozzá Bácskára és Szerémségre adta ki ezt a riasztást a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet. A legmelegebb órákban akár 37-38 fok is lehet. Az ország többi részében narancssárga riasztás van érvényben, és 36 fokos csúcs várható. Ami nagyon fontos, és amit nem győzünk elégszer elmondani, hogy figyeljünk oda magunkra, és ne csak saját magunkra, hanem azokra is, akik a környezetünkben élnek, a gyermekekre, az idősekre, a háziállatokra, mert hogy őket is hát veszélyben érezhetjük ilyenkor, és az orvosok mindenkit arra kérnek, hogy a napsütést kerüljük, főleg a déli órákban, ne végezzünk nehéz fizikai munkát, igyunk elég folyadékot, elsősorban vizet, és fogyasszunk ezekben a napokban könnyű ételeket. A nagy hőség a krónikus betegeket kiemelten rosszul érintheti. Az orvosok emellett a bőrünk védelmére is felszólítanak, az erős sugárzás ugyanis már rövid idő alatt is súlyos bőrkárosodást okozhat, tehát figyeljünk oda nagyon magunkra. Június 27-e van szombat, ez a mai nap az esztendő 178. napja a Gergely naptár szerint, és hát a Lászlókat tudjuk ma köszönteni. Gratulálok, boldog névnapot kívánok minden kedves László nevű hallgatónknak, és Isten éltesse azokat is, akik ezen a szép nyári napon születésnapot ünnepelnek. Köszöntjük őket, Isten éltesse az ünnepelteket, és tegyenek így önök is, ne felejtsék el felköszönteni azokat, akik ma ünnepelnek, tegyék a napjukat. Napfelkelte a mai napon 4 óra 52 perckor volt, napnyugta pedig 20 óra 37 perckor lesz, és ami pedig a mai műsorunkat illeti, már is mondom, hogy milyen témákkal érkezünk, mert ez sem maradhat ki így a beköszönéskor. Például szó lesz arról, hogy hát mibe kerül, ami belekerül, piaci körképpel és árakkal jelentkezünk, méghozzá kollégánkat, Pető Attilát keressük fel. Belgrádi tudósítóról van szó, de azért érdekes meghallgatni és összehasonlítani az árakat, ami a fővárost illeti, és mondjuk a környezetünkben lévő piaci árakat. Aztán több ezer kárpát-medencei fiatal számára kínálnak közösségi élményeket és értékes programokat a Rákóczi Szövetség nyári táborai, hogy milyen lehetőségek is ezek, és hogy milyen élményekkel gazdagodhatnak a táborozók, erről számolunk majd be. A Beszéljünk róla című rovatunkban pedig egy fiatal embert ismerhetnek meg. A Pannon Televízió Szubjektív című műsorában már láthatták, Keresztényi Albertről van szó, a Szabadkai Szvetozár Márkovics gimnázium diákjáról, aki kiváló eredményeket ért el matematikából, hazai és nemzetközi versenyeken egyaránt. Nos hát őt kérdezték a műsorban, és ezt a beszélgetést ma a rádióban is figyelemmel kísérhetik, akik lemaradtak róla. Érdemes meghallgatni, mert hogy bizony kitartásról, felkészülésről, és hát a matematika iránti szenvedélyről és jövőbeli terveiről is kérdeztük a fiatalembert. Úgyhogy ezzel jelentkezünk a 10 órai hírösszefoglalót követően, de természetesen programajánlatokkal, útinfóval, orvosmeteorológiával és sok-sok más információval is érkezem. A hétvégi mozaikban, itt szombat délelőtt. Tartsanak velünk, hangolódjanak hullámhosszunkra. Jó vételt!

0: az SMR-ben.
1: A folytatásban pedig útinfóval érkezem. Az SMS számunk 066 36 36 33. Ide várjuk a közlekedési információkat önöktől is a nap folyamán, pontosabban a délelőtt folyamán, mert hogy délután zenei műsorokkal jelentkezünk. Majd a jól megszokottak szerint érkezik Orosz Ildikó a Muzsikál a mozival 13 órától, 14 órától pedig Kis János Manó, a Slágergyár műsorvezetője, szerkesztője lesz a hallgatókkal egészen este 8 óráig. Ami pedig az útinfókat illeti, a Viber csoportot, az Enosu csoportot néztem meg. Itt azt írják, hogy Misityevo településen ott vannak a rendőrök, és ellenőrzik a közlekedőket. Palics irányából Szabadka felé nem tapasztalnak közúti ellenőrzést, ezt is a csoportban írják, és nem érkezett információ arra a kérdésre sem, hogy mondjuk Kelebián ott vannak-e a rendőrök, remélhetőleg akkor ott sincs közúti ellenőrzés. Minden esetre azért vezessenek óvatosan, körültekintően, mert ebben a nagy hőségben azért a reakcióidő is némiképpen változik az emberek esetében, egy picit csökken, és érdemes fokozott figyelemmel közlekedni. Tegnap egyébként a városközpontban, a Pátria szállodánál már a reggeli órákban egy komolyabb baleset történt, két autó ütközött össze, úgyhogy mindenféleképpen csak óvatosan, inkább lassabban, és mindenki szerencsésen érkezzen meg a célállomásra. Ami a határátkelő helyeket illeti, a Border Watcher applikációt nézzük meg, hogy itt mi a helyzet. Szerbiából Magyarország irányába, nos hát nincs túl sok jó hírem, mert hogy a közkedvelt határátkelő helyeken már most sokat kell várni. Királyhalom-Ásotthalom határátkelő helynél 35-40 perc a várakozási idő, Horgos 2-nél is hát 50-60 percet kell várni, tehát nagyjából egy órát. Ami pedig a horgosi nagyhatárátkelő helyet illeti, itt is fél órát várniuk kell az utazóknak. A többi határátkelő hely viszonylag jól járható, érdemes azért tájékozódni, még mielőtt útnak indulnak Magyarország irányába. Fordított esetet nézzük, Magyarország felől Szerbia irányába. Röszke 1, azt írják, 1 órát kell várni. Röszke 2-nél is 40-50 perc a várakozási idő. Ásotthalomnál friss információként érkezett, hogy 1 órát kell várniuk a közlekedőknek, és Tompánál is fél órát várni kell, tehát nagy a forgalom a határátkelő helyeket illetően, többet kell várni azoknak, akik Magyarország irányából tartanak Szerbia felé, mint fordítva, de kitartást, türelmet kívánunk, és hogyha útnak indulnak, mindenféleképpen vizet vigyenek magukkal, ilyen esetekben nagyon fontos, hogy ott legyen kéznél. Mi pedig zenélünk tovább, például érkezik majd hamarosan Shania Twain, a világ egyik legsikeresebb country pop előadója, de itt lesz velünk majd a Yazoo, egy brit szintipop együttes, remélem jól ejtettem a nevüket, amely az 1980-as évek elején vált világhírűvé. Az együttes már egyébként 1983-ban feloszlott, de zenéjük nagy hatással volt a szintipop fejlődésére. Érdekességként elárulom még azt is, hogy 2008-ban rövid időre újra összeálltak egy koncertturné erejéig, amely nagy sikert aratott. Érkezzen most tőlük egy zeneszám, ez a Don't Go, utána pedig Shania Twain.

0: idők slágerei,
1: legendás előadók,
0: emlékezetes dalai a múlt ködéből.
2: Most pedig szóljanak a 60-as évek zenéi.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek. Az ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRD-i típusú személyautó, 2010-es évjáratú, megbízható, családi utcai terepjáró, takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisig érvényes. Az irányár 6000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es telefonszámon lehet. Még egyszer mondom az elérhetőséget, 062 92 84 531. Felvásárolnak ócskavazsat, rezet, tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádakat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődni a 061 19 99 393-as vagy a 065 29 99 393-as telefonszámok egyikén lehet. 061 19 99 393, illetve 065 29 99 393. Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-as V6-os dízelmotor automata S-tronic váltóval. 2010-es évjáratú, 2027-ig van bejegyezve, az irányár 8000 euró. Érdeklődni ez esetben a 062 92 84 531-es telefonszámon lehet. 062 92 84 531. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján, a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 21:30-tól és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-tól.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: ajánló következik.
1: Kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban. Vasárnaponként az önök zenés üdvözleteit továbbítjuk 11 és 16 óra között a 107,1 és a 107,9 MHz-en. Zenei listánkat megtalálják a Pannoner TV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján, a Halasi Tükörben, valamint az internetes közösségi oldalon is. Így gratulál! Vasárnapi kívánságműsor 11-től 16 óráig a 107,1 és a 107,9 MHz-en. Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
2: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
0: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
3: Várom a postást.
0: Jön a nyugdíj?
3: Azt várhatom.
0: A számlákat hozzák.
3: Na azt nem várnám.
0: Hát akkor?
3: Ma hozzák a Hét Napot.
4: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
5: Nádat Rivkovics, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Nádat Rivkovics magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 5550 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
1: Reklámot hallottak.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Az FM 107,1-en és az interneten.
2: 8 óra 45 perc a pontos idő, Szabadkán és környékén pedig 32,5 fokot mutat a hőmérő, mi pedig lapszemlével folytatjuk tovább a hétvégi mozaikot. Benne pedig a címoldalról számolunk be előtte, pontosabban a hétvégi magyar szóról van szó, a szombati és a vasárnapi napra szól ugye a lap, az ára pedig 60 dinár. Tehetség, szorgalom és biztos háttér. Ez az első hír, amit kiemelnek a címoldalon. A Magyar Nemzeti Tanács ösztöndíj programjának másfél évtizede a számok és vélemények tükrében. Egy közösség jövőjét hosszú távon nem csupán a gazdasági lehetőségek vagy a demográfiai mutatók határozzák meg, hanem az is, hogy képes-e saját értelmiségét kinevelni, megtartani és lehetőséget biztosítani számára a szülőföldön való boldogulásra. E felismerés hívta életre 2011-ben a Magyar Nemzeti Tanács ösztöndíj programját, amely az elmúlt másfél évtizedben a vajdasági magyar oktatáspolitika egyik legsikeresebb és legátfogóbb kezdeményezésévé vált. Tehát a címoldalon, illetve a 12. oldalon számolnak be erről bővebben. Aztán nehéz helyzetben a termelők. Az első betakarítási eredmények jó minőségű búzát és átlag feletti termést ígérnek. A nagyobb termelők szerint egy ilyen évben a hektáronkénti 7 tonna alatti hozam már csalódást jelentene. Ennek ellenére az új termésre kínált felvásárlási ár alacsony. Jelenleg 1 kilogrammért 19-20 dinárt kínálnak mindössze. Tehát erről bővebben a címoldalon és a 4. oldalon olvashatnak. Aztán nézzük tovább, Szerbia egy család, ma nagygyűlés Belgrádban, az államfő és más magas rangú politikusok már azaz szombatra országra szóló nagygyűlést hívtak össze a fővárosba, a köztársasági képviselőház épülete előtt, ahol ismertetik Szerbia jövőjére vonatkozó terveket és programokat, a hőség ellenére sem halasztják el ezt a rendezvényt, tehát erről az 5. oldalon írnak. Aztán több mint 100 kilométer ma adják át a Morava koridor legújabb szakaszát. Streptokokusz találtak a csantavéri vízben, a vízfogyasztás tilalmát legkorábban kedden oldhatják fel a településen. Ada is csatlakozik a hulladéktárolóhoz, az adai képviselőtestület csütörtökön egyhangulag megszavazta azokat a rendeletjavaslatokat, megállapodásokat és szerződés tervezeteket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy őszre Ada község társalapítóként csatlakozzon a szabadkai hulladékgazdálkodási régióhoz. Magyarán a Szabadkai Regionális Hulladék Tároló Kft. Teljes jogú tagjává váljon, 10. oldalon írnak erről bővebben. Aztán, hogyha tovább lapozunk, mármint hogyha belelapozunk az újságba, akkor írnak arról is, hogy Zelenszkij 40 napos offenzívát hirdetett, ugye ezek külföldi hírek, keresik a venezuelai földrengés túlélőit, egy borzalmas természeti katasztrófa ez, azt hiszem. Úgyhogy imádkozzunk értük. Aztán nézzük tovább, Szerbia egy család, erről már szóltunk. Narancssárga riasztás van érvényben az ország nagy részén, a hőmérséklet meghaladja a 30 fokot is. Észak-Bácskára is ugye vörös riasztást adtak ki. Nézzük tovább, mi van még az újságban. Hát itt van például a Magyar Szó taxi, kulisszák mögött, utas, a két műsorvezető, tehát most a Magyar Szó két újságírója utazott egymással, egy taxiban, Kálai Göblös Nikolettáról van szó, és Dér Diannáról, illetve ugye Gulyás Réka is a csapatot erősíti, egymást kérdezték. Megkezdődik a Subotica Trans felszámolása, ez a szabadkai oldalon olvasható. Kezdődik a napraforgó szezon, az elhúzódó hőség a méheket is megviselheti. És hát sok minden másról, sportról, RTV mellékletről is beszámolnak a Magyar Szóban, illetve a melléklete, a hirdető, és természetesen a hétvége, ha már hétvégéről van szó. Vásárolják meg a lapot, informálódjanak belőle, és hogyha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is, ugyanis a következő órában nyári táborokról lesz szó, a tűzgyújtási tilalomról, mert hogy fontos ilyenkor, hogy figyeljünk oda, még egy apró kis csikk is nagy bajt okozhat, és a piaci árakról is, ami a fővárost illeti, egy picit összehasonlítjuk az árakat, az itteni piaci piaci árakkal, érdemes lesz velünk tartani, tegyenek így, és ne feledkezzenek el SMS számunkról sem, ez a 066 36 36 33. Ide várjuk az üzeneteket, önöktől az útinfókat. Santana érkezik, itt a 107,1 MHz-en.

0: Ébredjen velünk! Szabadkai Magyar Rádió.
1: Tudod, még sohasem voltam olyan boldog, mint akkor, azon a reggelen. Sétáltunk a folyóparton, és a hullámokat néztük. Ősz volt, de azért még sütött a nap. A fákon piros és sárga levelek remegtek. Az angolok ezt úgy hívják, indián nyár. De nekünk csak ősz volt. Egyszerűen ősz. Fehér ingeben megcsillant a fény. És én emlékszem, pontosan emlékszem, hogy mit mondtam neked. Egy év telt el azóta. Egy század. Egy örökké valóság.

Ma nagyon messze vagyok attól az őszi reggeltől. Ülök a folyóparton, és rád gondolok. Hol vagy most? Mit csinálsz? Eszedbe jutok-e még néha? Egyedül nézem a hullámokat. Látod, kijöttem ide. Lefekszem a parti homokra, és emlékezem. Emlékezem a víz kékjére, a napsugárra, és a boldogságra, amit elvesztettem. Egy örökké valóság telt el az úton. Egy szállod, egy ég.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
3: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
4: Reklámot hallottak.
5: 9 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért. Címgáz.
7: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
8: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Dédics Szuzanna, hírek következnek. Vörös riasztást adott ki a hőség miatt Bácskára és Szerémségre a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet. A legmelegebb órákban akár 38 fok is lehet. Az ország többi részében narancssárga riasztás van érvényben, és 36 fokos csúcs várható. A hőség a következő napokban sem enged, sőt a jövő hét elején akár 39-40 fok is lehet, ami különösen megterhelő az emberi szervezet számára. A lehűlés a jelenleg előrejelzések szerint szerdán érkezik, akkor záporok és zivatarok is előfordulhatnak. A rendkívüli hőség ellenére sem mondják le a mára meghirdetett belgrádi nagygyűlést, amelyet a Szerb Haladó Párt szervez az ország jövőjéről szóló program ismertetésére. A parlament előtti téren megrendezendő Szerbia egy család elnevezésű rendezvényre Alexander Vučić hívta meg az állampolgárokat. A szervezők szerint a résztvevők kérdőíveken jelölhetik meg, mely területeket tartják a legfontosabbnak Szerbia fejlődése szempontjából, valamint saját javaslataikat és problémáikat is megfogalmazhatják. A folyamán gyermekprogramok, koncertek, motoros felvonulás és robot bemutatók is várják az érdeklődőket, este pedig Alexander Vučić mond beszédet. Az államfő korábban közölte, hogy a rendezvényen új állami intézkedéseket is ismertet, amelyek elsősorban a legszegényebb rétegek támogatását szolgálják, valamint beszél a kormányzó párt választási terveiről is. A benzin drágult, a dízel ára nem változik a következő egy hétben Szerbiában. Egy liter ólommentes benzinért 2 dinárral többet, 193 dinárt kell fizetni, míg a gázolaj 217 dinár maradt. Az 1000-hez közelít a venezuelai földrengés áldozatainak száma. A Caracas térségét sújtó kettős földrengésben a hivatalos adatok szerint eddig 920-an vesztették életüket, 3360-an megsérültek, és még mindig több száz embert keresnek a romok alatt. Egy weblapon, ahol az eltűnt embereket lehet jelenteni, péntek délután több mint 50 000-en szerepeltek. A 7,2-es és 7,5-ös erősségű rengéseket Kolumbiában is érezni lehetett. Az Egyesült Államok Földtani Szolgálata több mint 10 000 halálesetet jósolt, amivel a mostani lenne az elmúlt 100 év egyik legtragikusabb latin-amerikai földrengése. A legsúlyosabban a főváros Caracas és a közeli tengerparti La Guaira érintett. Helyi információk szerint mintegy 250 épület sérült vagy semmisült meg. Tüzek pusztítanak Bosznia-Hercegovina több térségében is, miközben az ország nagy részére narancssárga hőségriasztást adtak ki. A következő napokban helyenként akár 38 Celsius fokot is mérhetnek. Mosztárban továbbra is oltják a hétfő óta égő hulladék lerakót. A lángok egy közeli gumiabroncs telepre is átterjedtek, jelentősen rontva a levegő minőségét. A Blidinye fennsíkon több mint 1300 négyzetméter nehezen megközelíthető fenyveség, ezért a tűzoltóknak légitámogatással kell dolgozniuk. Az ország déli részén, Trebinye közelében egy villámcsapás okozta tüzet, már sikerült megfékezni. A hatóságok azonban a háborúból visszamaradt taposóaknák miatt fokozott óvatosságra intik a lakosságot. Sport. A legutóbb ezüstérmes francia válogatott 4-1-re legyőzte a tartalékosan felálló norvég csapatot pénteken a labdarúgó világbajnokság I csoportjának bosztoni mérkőzésén, így elsőként jutott tovább, riválisa pedig másodikként. A franciák kedden egy csoportharmadikkal találkoznak New Yorkban a 8-döntőbe jutásért, míg a norvégok ugyanazon a napon elefántcsontparttal csapnak össze Dallasban. Végül az időjárásról Szabadkán és környékén 33 fokot mutatta a hőmérő, és ahogyan a hírösszefoglaló elején is hallották, jelentősebb változásra szerdán lesz kilátás.
0: Köszönjük, hogy ön is a Szabadkai Magyar Rádiót hallgatja. Tartson velünk a folytatásban is.
5: 107,1.
9: Társadalmi célú felhívás.
10: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.
5: Reklám következik. Bizonytalan időket élünk, számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma a holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. MIOS.RS.
11: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztán látás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
12: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
0: Reklámot hallottak.

0: Jász Gáborral szólt az előbbiekben itt a hétvégi Mozaikban, mi pedig folytatjuk a műsort. Ebben az órában szó lesz majd a Rákóczi Szövetség nyári táborairól, a piaci árakról, Belgrádba kapcsolunk majd kollégánkhoz, Pető Attilához. Előtte azonban a felelősség teljes magatartásról lesz szó a hőségben, hogy miről is van szó, már is mondom. A nyári melegben a száraz növényzet és a szél együttesen jelentősen növeli a szabadtéri tüzek kockázatát, amelyek nem csak jelentős anyagi károkat okozhatnak, hanem emberekre, állatokra és a természetre is komoly veszélyt jelentenek. A tűz nem ismer határokat, ezért a felelősség teljes magatartás ezekben a napokban minden eddiginél fontosabb, hangsúlyozzák a szakemberek. Erről hallhatnak egy összeállítást a folytatásban Anus Beatrix a mikrofonnál.
1: Egyetlen felelőtlen mozdulat is tüzet okozhat, ami jelentős anyagi károkkal járhat, sőt, emberéleteket is veszélyeztethet, hangsúlyozta Juhász Vilmos tűzvédelmi szakember.
2: Hogyha az erdőkről beszélünk, hogy azokon kijelölt helyeken, vagy egy biztonságos helyeken tegyük ezt meg, és tartsuk be ezeket a szabályokat, amit szintén többször már hangsúlyoztam ki, hogy ha megyünk az autóba, akkor ne legyen az a szokás, hogy akár egy cigarettacsikket kidobunk az ablakon, és akkor nem hiszik az emberek, de ettől is tud tűz keletkezni. Meg ha nyílt lángot használunk, akkor tisztítjuk meg ezt a helyet, meg hogyha a szél fúj, ügyelünk arra, hogy ezt a parazsat a szél el tudja vinni, hogy körülkerítsük, hogy valami, hogy ne tudja a parazsat elvinni, és esetleg tüzet okozza.
1: A tűzvédelmi szabályok megszegése ráadásul pénzbírsággal is járhat, magánszemélyek akár 10 000, míg jogi személyek 300 000 dináros büntetésre is számíthatnak, figyelmeztetett Srdjan Banjanin, a szabadkai tűzoltó és mentőzászlóalj parancsnok helyettese. Amennyiben a lakosok tüzet észlelnek, kötelező értesíteni a tűzoltó és mentőegységet a 193-as telefonszámon. Ha biztonságosan meg tudják kezdeni a tűzoltását, akkor elkezdhetik, de a tűzoltók azt tanácsolják, hogy először mindenképp hívják őket, hogy mi már úton legyünk. Ha sikerül eloltaniuk, akkor eloltják, ha nem, mi mindenképpen kiérkezünk és eloltjuk a tüzet. A lángokat legkönnyebb a kezdeti szakaszban megfékezni, amikor még kicsik, és még nem terjedtek át nagy területre. Ilyenkor még a legkevesebb ráfordítással, oltóeszközzel, technikai felszereléssel és emberi erővel is el lehet végezni az oltást, amennyiben azonban a tűz nagyobb méreteket ölt, akkor további egységeket kell bevonni az oltásba. Az illetékesek szerint a tüzek nagy része emberi gondatlanság következménye. A tűz gyorsan pusztít, a természet azonban rendkívül lassan gyógyul. Egyetlen felelőtlen mozdulat következményei pedig akár 100 évig is láthatók maradhatnak az erdőkben.

0: ajánló következik.
1: Biztosan váltott rá jegyet. Többig rágta a körmét izgalmában. Egy egészen más világba csöppent.
2: A vászon ismét életre kel.
1: Ami volt, újra megtörténik.
2: Musikál a mozi.
1: Minden szombaton délután 1-től a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Ajánlót hallottak.

0: hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
1: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsorát.
2: Rádiózzon velünk! Rádiózzon velünk!
3: A 107,1 MHz-en.
1: A reggae éjszakáról, vagy reggae estről énekelt nekünk az előbbiekben Jimmy Cliff, a Reggae Night című zeneszám szólt itt a mozaikban, a hétvégi mozaikban, és hát igazán reggae éjszakák várnak ránk, azt hiszem, ebben a hőségben, a következő napokban. A folytatásban viszont Belgrádba kapcsolunk, ugyanis piaci körképpel jelentkezünk. Itt van velünk a vonalban már kollégánk Pető Attila. Szervusz, és üdvözöllek a hallgatóink nevében is.
4: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat.
1: Hogy bírod, Attila, ezt a hőséget? Kérdezhetném, mert már kérdeztem, még mielőtt adásba kerültünk volna, és azt mondtad, hogy kérdezzem meg ezt inkább majd délután, amikor elkezdődik a munkaidőd. Hát nálunk már 34 fok van, nálatok mi a helyzet?
4: Így van. Itt is rettenetes a hőség, tehát jelenleg klimatizált termekben vagyok, ugye helyiségekben, úgyhogy most ez könnyebb kibírni, de majd délután valóban nehéz lesz a napon tartózkodni, ugye, mint mindenki másnak. Ez így volt az elmúlt néhány napban is. Annyit tudok elmondani, hogy azért voltam az állatkertben például tegnap előtt, és ott mondjuk egész kellemesen el lehetett azért még tölteni a napot, és az állatok is úgy láttam, hogy teljesen jól bírták még a hőséget, nem tudom, hogy ma már hogy fogják bírni, de akkor még abszolút elviselhető volt ilyen körülmények között, hogy azért mégis egy kis természet, egy kis...
1: A belgrádi állatkert egyébként hasonló, mondjuk a palicsi állatkert szerintem abszolút a nyári hőségben is nyugodtan körbejárható, mert hogy nagyon sok a fa, a hűvös, és azért mégis könnyebb így elviselni. Mondjuk én a belgrádi állatkertben még például nem voltam. Mondjuk ilyen tekintetben mit tudsz elmondani?
4: Körbejárható abszolút, tehát úgy megvan oldva, hogy azért van nagyon sok a hűvös rész is, és ugye nagyon odafigyelnek, hogy az állatok is ne legyenek kitéve a komolyabb időjárási viszonyoknak. Ugye ilyen helyzetekben például a pingvinek be vannak zárva egy külön terembe, ahol hűtve van neki. Tehát ugye ők nehezen bírnák el. De tehát víz van nekik biztosítva, és hát valóban jó megvan oldva. Tehát aki már vállalkozni rá, az megpróbálhatja, hogy elmegy az állatkertbe, és ugye itt egy kicsit körbejárni, úgyhogy nem olyan vészes a helyzet.
1: Na most ez mer vállalkozni, ez azért mondjuk, hogy a hőségben, tehát hogy egyébként nyugodtan az ember vállalkozhat rá.
4: Igen, annyi, hogy el is kell jutni ugye az állatkertig, és hát ugye ott is ugye azért, hogy rengeteg időt kell tölteni a melegben, ha mégiscsak mozogni ide-oda. Az állatoknak azért megvan oda, hogy a kis házikójukba behúzódhatnak, illetve hát ezek az ilyen kis részekben, ahogy mint említettem, a pingvinek el vannak zárva. Ők nekünk azért ki kell bírni. Ezért van víz, lehet fagyizni, van ilyen kávézói rész is, ahol ugye beülhetünk egy kicsit felfrissülni, úgyhogy

0: vállalkozhatnak az emberek rá.
1: És időt kell rá szállni. El kell jutni, és időt kell rá szállni. Mi a budapesti állatkertet nagyjából 6 óra alatt jártuk át, idézőjelbe téve azt, hogy átjártuk, mert azért sok mindent nem láttunk, úgyhogy tényleg az ilyen nagy állatkertekre egy egész napot rá kell szállni. Na de visszakanyarodva az egész történetünk elejéhez, piaci árakkal jövünk. Mi az, amit feljegyeztél nekünk?
0: Na, hát megnéztem a piacot, és rengetegen voltak egyébként, csak hozzátenni már a kora hajnali órákban a piacon, hogy igyekezett mindenki nyilván még a nagy hőség előtt bevásárolni. A jelenlegi helyzet az ilyen, hogy ilyen körülbelül árakat mondok most, egy 10 dinár plusz, mínusz attól függ, hogy mennyire tud az ember jól alkudni, ez mindig attól függ, ugye az eladóknál. A krumpli az 100 dinár körül alakul, a paradicsomot már 200 dinárért is lehet kapni, uborka mondjuk 120 dinár, a paprika 180, padlizsánt 200 dinárért is találtam, a fejes káposztát azt lehet már 80 dinárért is kapni, vöröshagyma 100-120 dinár körül alakul, a fokhagyma az továbbra is drágább, hogyha kilogramra veszük 600 dinár, répát 100 dinárért is lehet vásárolni, a baba az mondjuk ilyen 400 dinár. De most én elárulom neki, inkább a gyümölcsöket néztem, hogy az volt nekem az aktuálisabb. Úgyhogy mondjuk a almát az már lehet 120 dinárért is kapni, aztán ugye mennek fölfelé az árak, attól függ, milyen fajta almát veszünk, vagy kérünk. A banán az 180-200 dinár körül alakul, a narancs szintén 200-250 dinár között mozog, citromot már 350 dinárért is találtam, ezt meglepődtem, mert eddig drágább volt azért. Cseresznye az 300 dinár körül alakul, az eplet 250 dinárért is lehet kapni, málna az 700 dinár, aki málnát szeretném érteni, mondjuk a dió az 1000 dinár. Igen, illetve hát a dió az 1000 dinár, az ugye az nyilván, az általában mindig ilyen időkben jóval drágább. És hát ugye a húsokat is megnéztem azért, ugye, hogyha valaki húst szeretne enni. Például a csirkemell az mondjuk 650 dinárért találtam, ami igazán ilyen megfelelő volt és jó volt. A comb az olcsóbb, ugye csak kilóra veszük 400 dinár. Sertéshúst 800 és 1000 dinár között találtam. Darált sertéshús az, amivel olcsóbb, az már 700 dinárért is lehet kapni. Marhahús az 1200-1500 dinár, és hát a borjúhús mindig a legdrágább, 1800 dinár. És hát aki akar egy kis omlettet esetleg még hozzá, vagy a reggelire, ugye a kaj előtt, akkor a tojás az 20-30 dinár között mozog. Mondjuk az én egyik kedvencem, azért néztem meg. Tehát attól függ, mekkora méret, S-től XL-ig megyünk, és akkor ugye 20 dinárnál kezdődnek.
1: Omlett rántotta, vagy tükörtojás inkább?
0: Minden formában, mind, sőt, a nálunk úgy mondják bundáskenyér.
1: A bundáskenyér.
0: No, az külön egy jó kis reggeli.
1: Na, nagyon szépen köszönjük, Attila, a beszámolót, és hogyha már beszéltünk arról is, hogy délután munka, ugye kint leszel majd fővárosban, ugye a belgrádi nagygyűlésen, mire számíthatunk majd ott a fővárosban? Lesznek koncertek, azt láttam, gyerekprogramok, robotbemutatók, tehát sok minden történik ott.
0: Igen. Nagyon sok minden, igen. Igazából már tegnap lezárták a városközponti részét emiatt, és egészen hétfőig le is lesz zárva a forgalom, tehát ezért is például nehezebb egy kicsit most eljutni az állatkertbe is, meg kell kerülni. Lesznek nagyon sok program, állítólag lesz egy nagy nemzeti zászlót fognak majd kibontani, illetve lesznek gyerekprogramok, ilyenkor mindig meg lehet ismerkedni, felvonultatják az országnak a különböző pontjain lévő turisztikai látványosságokat, majd így fogalmazni, tehát meg lehet ismerkedni, hogy ilyen kínálatokkal, hogy ugye mit láthatunk Nisben, akár Szabadkán, akár a kisebb települések, mert mind-mind bemutatják ezeket a kínálatokat, ugye az idegenforgalmi szervezetek, koncert, jól mondható, hogy lesz, tehát itt nagyon népszerűek, Hátszal Lukász fog például fellépni, vagy Vesznáz Miánác, ők vannak beharangozva, mint fellépők, és még sok más fellépő, akit még nem is árultak el. De ugye természetesen az egyik főpontja majd a politikai része lesz ennek a nagygyűlésnek, ugye hát fel fog szólalni az elnökünk és szerbia elnöke, Alekszandar Vučić, aki majd a tervek szerint, legalábbis a beharangozott tervek szerint ismerteti majd a szerbiai jövőjével kapcsolatos elképzeléseit, terveit, és ha minden igaz, akkor az emberek is, akik eljönnek, azok is majd hozzászólhatnak ehhez, tehát kapnak egy papírt, és azon leírhatják, hogy ők milyennek látják, milyen problémákat látnak, jelenleg amiket ki kell megküszöbölni, illetve hogy milyen Szerbiát képzelnek el maguk előtt 10-15 15 év múlva.
1: És hát erről majd készítesz majd beszámolót, amit a Pannon televízióban.
0: Így van, ezt majd lekövetjük.
1: És igen. A Szabadkai Magyar Rádióban, Pannon Rádióban is hallhatnak majd. Köszönöm szépen, kitartást kívánok neked, és jó munkát majd a mai napra.
0: Köszönöm, köszönöm én is mindenkinek, és szép napot.

0: ajánló következik.
1: 107,1
0: Slágergyár, mert kell egy kis nosztalgia.
2: Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en.

0: 9 óra 34 percet mutat az óra, Szabadkán pedig 34 és fél fokot mutat a hőmérő, mi pedig folytatjuk a műsort, benne pedig nyári táborokról lesz szó. Két napja zajlanak ugyanis a Rákóczi Szövetség nyári táborai Sátoraljaújhelyen. Az első összmagyar középiskolás táborba mintegy 900 diák érkezett a Kárpát-medencéből és a világ számos országából. A táborok célja, hogy a közös élmények és az új barátságokat erősítsék, a magyar fiatalok összetartozását. A részletekről pedig Csáki Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke nyilatkozott rádiónknak, aki kérdezte kolléganőnk Szabó Hangya Teréz.
1: Azt kell tudni a Rákóczi Szövetség nyaráról, hogy ez egy nagyon ambíciózus nyár, és igazából rajtól áll az igazi nagy táboroknak az időszaka. Délután 900 középiskolás érkezik Sátoraljaújhelyre, és nagyon sok vajdasági diák is van köztük. De ha az egész nyárra ránézünk, akkor azt tudjuk mondani, hogy Japántól Hawaiig, ha megkerüljük a földgolyót, akkor 29 országból 20 ezer fiatal érkezik Magyarországra a Rákóczi Szövetség táboraiba. Ez összesen 30 tábort jelent, és ebben a 30 táborban, illetve a 20 ezer fiatalban 1128 vajdasági fiatal, tehát diák és tanár is bekapcsolódik, és hát így válnak ezek a nagy nyári táboraink, rendezvényeink összmagyar táborokká, amelyeknek a legfontosabb célja az az, hogy a fiatalok találkozzanak egymással, hogy meg tudják élni a közösséget, meg tudják élni azt, hogy a magyarságuk, a nyelvük, a kultúrájuk az nagyon sok országban élő fiatalhoz, kortársukhoz köti őket, és azt szeretnénk, hogy azok az élmények és azok az emlékek, amik egy-egy ilyen táborban, egy-egy hét alatt születnek, azok erősítsék egyrészt az identitásukat, erősítsék az egyéni életüket, de az egyéni életükön keresztül a tágabb közösségeknek a jövőjét is. Hiszen meggyőződésünk az, hogy ami ma történik a fiatalokkal, az nagy hatással van a jövőre, és azt szeretnénk, hogy ami ezekben a táborokban történjen, az egy valós befektetés legyen abba, hogy ezeknek a fiataloknak a kapcsolatrendszere, az élményeik, azok hozzá tudjanak tenni, ahogy említettem, az egyén, illetve a közösségi életükhöz is a jövőben. És hát azt tudjuk még elmondani ezekről a táborokról, erről a nagyszámú táborról, hogy itt helyet kapnak az általános iskolások, a középiskolások, az egyetemisták, a tanárok, ugye a nagyvilágnak, a Kárpát-medencén kívüli világnak 24 országából érkeznek fiatalok, olyan egzotikus, számunkra magyaroknak egzotikus országokból is, mint Japán vagy éppen Kolumbia, olyan közösségekből jönnek fiatalok, akik aztán együtt vannak a magyarországiakkal, meg a kárpát-medenciekkel, ami egy egyértelmű jelzése annak, hogy mi magyarok világnemzet vagyunk, és mi hiszünk abban, hogy a fiatalokkal való foglalkozásnak értelme van, és csak megköszönni tudjuk a szülőknek, hiszen minden gyermek mögött ott van a család, és ott vannak a szülők, akik hoztak egy döntést, hogy a gyermekeiket legalább egy hétre ránk bízzák a héten. Mi ezért nagyon hálásak vagyunk nekik. Nyilván ahhoz, hogy ez a nagyszámú diák megszerveződött a nyári táborokba, mögött nagyon sok munkája volt a tanároknak, akiknek szintén nagy köszönettel tartozunk, így a vajdasági tanároknak és szülőknek is természetesen. És hát a nyárhoz nagyon sok munkatársra van szükség, nagyon sok olyan egyetemistára, akik ott vannak minden héten és segítenek lebonyolítani ezeket a táborokat. Köztük is vannak szép számmal vajdasági fiatalok is. És hát mindehhez pénzre is szükség van. Éppen ezért nagyon hálásak vagyunk a magyar államnak, a magyar adófizetőknek, és annak a nagyon sok vállalatnak, nagyon sok jó érzésű magyar embernek, akik a bizalmukkal és a támogatásukkal ott állnak a Rákóczi Szövetség ugye mellett és mögött, és hát gyakorlatilag ennek köszönhetően valósulhat meg az előttünk álló nyár is, és hát reméljük, hogy mindaz, amit most eltervezünk, azt majd szeptemberbe visszatekintve pozitívan értékelhetjük, és elmondhatjuk azt, hogy azt, amit a Rákóczi Szövetség nagy közössége szeretett volna megvalósítani, azt sikerrel teljesítette. Hát ebben bízunk, és abban, hogy mindenkinek egy nagyon szép élményt, és akár egy életre szóló élményt tudunk majd adni azokkal a nyári táborokkal, amelyekben nagyon, nagyon sok energia van, és nagyon nagy szeretettel várjuk ide a fiatalokat.
2: És az élmény mellett életre szóló barátságok is születnek, meg kapcsolatrendszer, ezt már a gyakorlat be is bizonyította. És ami érdekes, hogy tematikus táborok is lesznek, tehát nem csak egy általános nyári tábor, ahol szórakozni lehet, hanem tematikus témákban is szerveznek. Miért volt erre szükség? Érdeklődnek a fiatalok az ilyenfajta lehetőségek iránt?
1: Ugye vannak a nagy táborok, amiről utalás történt, ahol egy időben 900 középiskolás vagy éppen általános iskolás gyermek együtt van. Ezekben is nagyon meghatározó az, hogy kirándulnak, hogy előadások vannak, hogy kézműveskednek, sportfoglalkozás, koncert, táncház, a legkülönböző programok, katonai bemutatótól kezdve olyan nagyon izgalmas előadások, emberek érkeznek ebbe a táborba, ami azt gondoljuk, hogy a fiataloknak egy valós élményt ad, de ezen kívül, hogy ezek a nagy táborok megvalósulnak, vannak olyan rendezvények is, mint a vitorlás táborok, ezek Orfűn, Agárdon, illetve a Máitónál valósulnak meg. Ide pedig a mély szórványból érkezhetnek diákok, és például a bácskai szórványvidékekről épp az orfűi táborba érkeznek majd gyermekek, vagy éppen az Agárdiba, de ugyanezt elmondható a Kárpát-medence más részeiről is. Aztán a nyári programjaink között ott van egy, nem is egy, hanem két színjátszó tábor, az egyik Székesfehérváron, a másik pedig Sátoraljóhelyen, amelyek szintén azt gondolom, hogy egy nagyon nagy lehetőséget jelentenek azoknak a fiataloknak, akiket érdekel a színjátszás, vagy éppen csak az előadó művészet, a színházi rendezés, azok a dolgok, amik a művészethez kapcsolódnak. Ez is egy nagy lehetőség, és azt gondolom, ez is egy jó találkozási pont, hogy egy-egy hétig valós színészekkel, rendezőkkel ott lehet lenni, akár egy igazi színházi bemutatónak a főpróbáján, vagy mint a Székesfehérváron, a Székesfehérvári színjátszó táborban zajlik, részese is a fiatalok az előadásoknak, rendszerint a koronázási játékoknak, ami hát azt gondolom, hogy büszkeség a családnak is, meg a gyermeknek is, amikor egy ilyen dologban részt vesz. De ha tovább nézzük a táborainkat, van egy egészen speciális rendezvényünk, hiszen Sátoraljóhely az a pontja Magyarországnak, ami legközelebb van földrajzilag Lengyelországhoz, és itt zajlik a lengyel-magyar diákok tábora is. De van két médiatáborunk, ami azoknak a fiataloknak nyújt lehetőséget, akiket a média, a kommunikáció érdekel, és itt igazi profikkal dolgozhatnak, akár fotósokkal, filmkészítőkkel, rádiósokkal, újságírókkal, és belekóstolhatnak egy kicsit a média világába is a fiatalok, akár a diák újságírók táborában a Balatonnál, akár a Rákóczi Szövetség táborában Sátoraljóhelyen. És ha pedig a diaszpóraból érkező fiatalokat nézzük, hogy ők, ahogy említettem, 24 országból jönnek, nagyon sokféle háttérrel, és van egy olyan táborunk, ami azoknak a fiataloknak szól, akik magyar gyökerűek, de Izraelben élnek, viszont az őseiknek egy jelentős részének, ahol az ősei ott éltek, Tokaj-hegy alján, abban a térségben, ami sajnos egy 20. századnak egy nagyon szörnyű tragédiájával volt megterhelve, és ezek a fiatalok is el tudnak jönni, megnézni azt a vidéket, azokat az emlékhelyeket, ahonnan az ő őseik származtak, és reméljük, hogy ilyen módon nekik is egy nagyon szép élményt tudunk adni Magyarországról, és hát bízunk abban, hogy mindenkinek, a valamennyi táborozónknak olyan értelemben is használva válik ez a nyár, hogy a nyelvére és a kultúrájára nem csak most, hanem akár majd felnőttként is büszke lesz, hiszen ilyenkor a fiatalok bárhonnét is jönnek, legyenek azok magyarországiak, vagy a világ más részéről érkezők, azért mégiscsak rádöbbennek arra, hogy mi magyarok egy olyan nemzet vagyunk, akik a világnak számos pontján ott élünk, és ez egy jó érzés megélni azt, hogy nem vagyunk kevesen, és hogy van egy országunk, ahol pedig bátran gyakorolhatjuk a nyelvünket, és igazából abban bízunk, hogy mindenkinek a gazdagodására válik majd mindaz, ami a nyár folyamán történik a Rákóczi Szövetség táboraiban.
2: Engedje meg csak, hogy egy személyesebb kérdést föltegyek. Szoktál figyelni a gyerekeket, fiatalokat akkor, amikor búcsúzkodnak? Vajon el elcsöppen egy-egy könycsepp?
1: Nagyon sokszor sírás-rívás van a távozáskor, ami azt gondolom mindig ez a legjobb visszajelzés, mert ez azt jelenti, hogy még nem akarnak hazamenni, illetve jól érezték magukat, és mindig az a jó érzés tölt bennünket el ilyenkor, hogy nem volt fölösleges, és azt gondolom, hogy ez azoknak is egy jó visszajelzés ilyenkor, amikor esetleg egy-egy filmkockában ezt meg tudjuk mutatni, akik lehetővé teszik azt, hogy ez a sok-sok diák és gyermek táborozhat.
2: Köszönjük szépen a fiatalok és a gyerekek nevében is, reméljük, hogy még sokáig fönnmaradhat ez a szokás, és azt is reméljük, hogy hát van olyan gyerek is, aki visszatérhet egy vagy két év elmúltával, már mind középiskolás vagy egyetemista ugyanerre a helyre, csak már másképpen barátkozik meg másokkal.
1: Bízunk benne, és nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.

0: Itt a Szabadkai Magyar Rádió.
1: A 107,1 MHz-en.
2: Nos hát, útinfóval jelentkezek még ebben az órában. Sok-sok téma terítékre került, piaci körképpel jelentkeztünk Belgrádból, aztán a tűzgyújtásról is szó volt, szigorúan büntetik ugye a szabályszegőket, és nagyon fontos, hogy a nyári szezonban figyeljünk oda arra, hogy óvjuk természetünket, és az előbbiekben pedig a Rákóczi Szövetség nyári táborairól hallhattak egy beszámolót, és az útinfók pedig a következőek. Azt írják az Enosu csoportban, hogy a Majsai hídnál ott vannak a rendőrök és ellenőrzik a közlekedőket, illetve a Bajai úti temetőnél is ott vannak a rendőrök és hát ellenőriznek és mérnek is, azt írják, úgyhogy csak óvatosan, körültekintően. Nézzük, mi a helyzet most a határátkelő helyeken. Korábban már arról szóltunk, hogy Magyarország irányából fokozott a forgalom Szerbia felé, többet kell várni az utazóknak. Nézzük akkor most, hogy mi a helyzet Magyarország irányából. Röszke 2-nél azt írják, hogy másfél órát kell várni. Kitartást kívánunk. Röszke 1-nél is azt írják, hogy hát egy órát biztos várniuk kell az utazóknak. Nézzük, mi a helyzet Királyhalom, Ásotthalom. Pontosabban, ha már magyar oldalról nézzük, akkor Ásotthalom, Királyhalom. 70 perc, tehát több mint egy órát kell várni, ez egy friss információ. És a többi határátkelő hely viszont jól járható, úgyhogy tehát a röszkei és az ásotthalmi határátkelő helyek azok, amelyeket érdemes elkerülni, hogyha Magyarország felül tartanak Szerbia irányába. Nézzük fordított esetben Szerbiából Magyarország felé. A Királyhalom, Ásotthalom határátkelő helyénél azt írják, hogy fél órát kell most mindössze csak várni. Horgos 2-nél is egy picit jobb már a helyzet. Korábban azt mondtuk, hogy egy órát kellett várni, most fél órát. És a Horgos egy határátkelő helyre is azt írják, hogy 15 perc a várakozási idő. Jó hír ez azoknak, akik tehát Magyarország irányába tartanak. Vezessenek óvatosan, körültekintően ebben a kánikulában, tartsák be a követési távolságot, és hogyha útnak indulnak, akkor tájékozódjanak, hogyha határátkelő helyet céloznak meg, hogy melyik is lenne a legjobb választás. Tartsanak velünk a folytatásban is, már is mondom, hogy mi mindennel készülünk önöknek. Hát így például hírösszefoglalóval érkezik már Maráci Barabás Mónika 10 órakor, aki délután 4 óráig óránként jelentkezik majd hírekkel, délben és 4-kor pedig híradóval. Ezen kívül a Beszéljünk rólát is hallhatják majd, benne pedig egy fiatal embert ismerhetnek meg, aki a Szabadkai Szvetozár Márkovics gimnázium tanulója, és kiemelkedő eredményeket ért el hazai és nemzetközi matematika versenyeken is. Kiderül, hogy kiről van szó a következő órában. Aztán a Magyar Szép Róza ünnepe alkalmából a Bezdáni Színházban irodalmi estet tartottak. Ott járt kolléganőnk Lenner Tíme, és erről is beszámolunk majd önöknek. A délután pedig a zenéjé lesz, pontosabban a zene kerül előtérbe, mert hogy muzsikál a mozival és lágergyárral jelentkezünk a jól megszokottak szerint. Mindenkinek további jó vételt és jó rádiózást kívánok. Tartsanak velünk a folytatásban is!

0: 10 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Hírek.
4: Köszöntöm a hallgatókat, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Vörös riasztást adott ki a hőség miatt Bácskára és Szerémségre a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet. A legmelegebb órákban akár 38 fok is lehet. Az ország többi részében narancssárga riasztás van érvényben, és 36 fokos csúcs várható. A hőség a következő napokban sem enged, sőt a jövő hét elején akár 39-40 fok is lehet, ami különösen megterhelő az emberi szervezet számára. A lehűlés a jelenlegi előrejelzések szerint szerdán érkezik, akkor záporok és zivatarok is előfordulhatnak. A rendkívüli hőség ellenére sem mondják le a mára meghirdetett belgrádi nagygyűlést, amelyet a Szerb Haladó Párt szervez az ország jövőjéről szóló program ismertetésére. A parlament előtti téren megrendezendő Szerbia egy család elnevezésű rendezvényre Alekszandar Vučić hívta meg az állampolgárokat. A szervezők szerint a résztvevők kérdőíveken jelölhetik meg, mely témákat tartják a legfontosabbnak Szerbia fejlődése szempontjából, valamint saját javaslataikat és problémáikat is megfogalmazhatják. A nap folyamán gyermekprogramok, koncertek, motoros felvonulás és robotbemutató is várják az érdeklődőket. Este pedig Alekszandar Vučić mond beszédet. Az államfő korábban közölte, a rendezvényen új állami intézkedéseket is ismertet, amelyek elsősorban a legszegényebb rétegek támogatását szolgálják, valamint beszél a kormányzó párt választási terveiről is. Az 1000-hez közelít a venezuelai földrengés áldozatainak száma. A Caracas térségét sújtó kettős földrengésben a hivatalos adatok szerint eddig 920-an vesztették életüket, 3360-an megsérültek, és még mindig több száz ember keresnek a romok alatt. Egy weblapon, ahol az eltűnt embereket lehet jelenteni, péntek délután több mint 50 000-en szerepeltek. A 7,2-es és 7,5-ös erősségű rengéseket Kolumbiában is érezni lehetett. Az Egyesült Államok Földtani Szolgálata több mint 10 000 halálesetet jósolt, amivel a mostani lenne az elmúlt 100 év egyik legtragikusabb latin-amerikai földrengése. A legsúlyosabban a főváros Caracas és a közeli tengerparti La Guaira érintett. Helyi információk szerint mintegy 250 épület sérült vagy semmisült meg. Tüzek pusztítanak Bosznia-Hercegovina több térségében is, miközben az ország nagy részére narancssárga hőségriasztást adtak ki. A következő napokban helyenként akár 38 Celsius fokot is mérhetnek. Mosztárban továbbra is oltják a hétfő óta égő hulladéklerakót. A lángok egy közeli gumiabroncs telepre is átterjedtek, jelentősen rontva a levegő minőségét. A Blidinje fennsíkon több mint 1300 négyzetméteren nehezen megközelíthető fenyveség, ezért a tűzoltóknak légi támogatásokkal kell dolgozniuk. Az ország déli részén, Trebinje közelében egy villámcsapás okozta tüzet már sikerült megfékezni a hatóságoknak, azonban a háborúból visszamaradt taposóaknák miatt fokozott óvatosságra intik a lakosságot.
3: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén jelenleg 34 fok van. Az előrejelzések szerint ma is, holnap 37-38 fok, hétfőn és kedden pedig helyenként 39-40 fok is várható.
5: Csak a legfrissebbek!
6: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
0: Reklám következik.
7: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
8: Miközben a
0: foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
8: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
9: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
10: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
9: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
10: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
9: Fontora Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
6: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük. Önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
11: Reklámot hallottak.

0: a 90-es évek magyar slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban, a 107,1 MHz-en.
2: A hallgatók hullámhosszán.
1: 107,1.

0: beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.
1: Köszöntöm a Beszéljünk róla hallgatóit. Keresztényi Albertet ismerhetik meg a folytatásban. A Szabadkai Szvetozár Márkovics gimnázium harmadikos tanulójáról van szó, aki első helyezést ért el az országos matematika versenyen. Emellett Szerbiában és Romániában is számos megmérettetésen bizonyította kiemelkedő tehetségét. Hogyan vezet az út ezekhez az eredményekhez, és mi adja a motivációt a folyamatos fejlődéshez, a fiatal diák kitartásáról és a matematika iránti szenvedélyéről mesélt a Szubjektívben Dudás Dánielnek.
2: Kezdjük talán azzal, hogy neked gyerekkorodban mik voltak az első, legmeghatározóbb élményeid a matematikával kapcsolatban, mert hogyha jól tudom, akkor te a természettudományok iránt mutatsz kiemelkedő érdeklődést, de ezeknek valahol mindig a matematika a közös pontja, az alapja, úgyhogy mi volt a te első meghatározó élményed, ami a számításokat, a számok világát illeti?
3: Hát a gyerekkoromban mindig szerettem az ilyen logikus kihívásokat, a számológépeket, számítógépeket, Lego kockákkal, és nagyon sokat játszottam. Valahogy a gyerekkoromban is már nagyon korán elkezdtem az ilyen logikai játékokkal játszani, és szerintem ez az, ami segített, hogy kifejleszem ezt a szeretetemet a matematika iránt.
2: Nekem az volt a tapasztalatom gyerekkoromban, hogy én is pont az ilyen logikai dolgok iránt mutattam érdeklődést, viszont amikor már a matematika oda jutott az életembe, hogy már ilyen komplexebb számításokat kellett végezni, nekem az már egy kicsit túl nehéz volt, és akkor én elfordultam ebből az irányból. Téged mi az, ami így tovább tudott vinni, hogy amikor már egyre nehezedett a matematika, akkor is ki tudtál mellette tartani? Mi az, ami miatt ennyire megszeretted?
3: Hát én, amikor általános iskolában második osztályos voltam, akkor kezdtem el járni ilyen matematikai szakkörökre, és szerintem ez az, ami legjobban segített nekem, hogy nagyon korán elkezdtem a versenyfeladatokkal való foglalkozásomat, és ezért soha nem éreztem nehézséget az iskolai feladatokkal, és az ilyen komplikáltabb matematikai fogalmakkal sem, azért mert ilyen korán általános iskolában már járni ilyen szakkörökre, az nagyon segít a diákoknak, hogy kifejleszik ezt a megoldó képességet.
2: Volt, aki ebben segített neked? Tehát azt mondod, szakkörökre jártál, magántanárok, vagy a te iskoládban a tanáraid, vagy esetleg a szüleid voltak azok, akik így tudták egyengetni a te utaidat?
3: Hát szerintem ami legjobban segített nekem, az a Cofman iskola. A matematika és fizikai szakkörökre jártam általános iskolába, és amikor másodikos koromban elkezdtem jobban foglalkozni a matematikával, akkor a tanáraim és a szüleim bíztattak arra, hogy elkezdjek ilyen szakkörökre járni, mert ők voltak azok, akik felfedezték az én tehetségemet először.
2: Na az, hogy a te tehetséged úgymond kimagasló, azt egyébként az eredményeid is mutatják, amikről majd később beszélünk, viszont az érdekelne, hogy te ezt rögtön fel tudtad magadban fedezni? Akkoriban már te tudtad, hogy te ezen az úton ennyire sikeres tudsz lenni, és hogy erre akarsz elindulni, vagy akkoriban még csak úgy érdekelt, és akkor végeztél ilyen számításokat a te kis világodban? Tudtad, hogy akkor már ez téged ennyire érdekelni fog?
3: Hát ez egy jó kérdés, mert számomra ez egy nagyon fontos történet. Általános iskolában, amikor jártam versenyekre, akkor szinte csak szórakozásból jártam rájuk, mert tudtam, hogy nekem van elég tudásom ahhoz, hogy egy első, második vagy harmadik helyezést bírjak szerezni, de nem vettem annyira komolyan őket, és csak amikor első osztályba iratkoztam ide a gimnáziumba, és elkezdtem középiskolás versenyekre járni, akkor éreztem, hogy most már sokkal nehezebbek a versenyek. És nem. Csak amikor első osztályba iratkoztam ide a gimnáziumba, és elkezdtem középiskolás versenyekre járni, akkor éreztem, hogy most már sokkal nehezebbek a versenyek. És nem tudok csak így felkészületlenül nyerni mindig.

0: Általános iskolában soha nem csinálhatom, hanem csak az órán, meg az emelt szintűn és a szakkörökön való gyakorlás, az nekem elég volt. Középiskolában már ez teljesen más történet volt, és akkor jobban elszántságot is kaptam ezek a jó jutalmak miatt, és ezért kezdtem el jobban is teljesíteni.
1: Nyilván egyébként a tehetség szerintem nagyon fontos, tehát van olyan ember, akinek a számítások, maga a logika, az sokkal könnyebben működik, és van, akinek nehezebben. Szerinted mi a fontosabb, a szorgalom, vagy ez a veled született tehetség? Te egyébként szorgalmas vagy úgy alapból is?
0: Hát régen nem voltam szorgalmas, de most már szerintem sokkal szorgalmasabb vagyok, mint amilyen régen voltam, és eléggé szorgalmas is vagyok most már. Hogy válaszoljak a kérdésre, szerintem erre eléggé egyértelmű a válasz, a szorgalom sokkal fontosabb. Mert a tehetség azt mi nem bírjuk teljesen kihasználni, akkor, hogyha nem vagyunk szorgalmasak, akkor, hogyha nem dolgozunk eléggé. Szerintem én is elég tehetséges vagyok, de nem azért nyerem az összes versenyemet, mert csak tehetséges vagyok, hanem azért, mert elszánt vagyok. És hinni is kell magunkba, meg nagyon is kell dolgozni ezekért az eredményekért, és ez az a dolog, ami eldöntje az eredményeket.
1: Engem nagyon érdekel az, hogy szerinted mi a szépsége a matematikának, mert biztos nagyon sok ember élvezi ezt a tudománynak, ezt az ágát, viszont szerintem sok ember úgy van vele, hogy hát ezek ilyen bonyolult számítások, távol áll tőle, nem érti, nehezen tudja befogadni. Ezeknek az embereknek mit tudnál mondani, hogy miért egy szép tudomány a matematika? Annak ellenére, hogy igazából teljesen száraz számítások vannak, minden papíron kell számítani mindent. Mi a szépsége ennek?
0: A matematika magában nem csak a számításról szól, a matematikának nagyon sokféle ága van, és sok ágban nincs is egyáltalán számítás, nincsenek számok, hanem csak objektumokkal dolgozunk. Uh-huh. Például a gráfelmélet. Uh-huh. Ez a gráfelmélet, ez egy nagyon fontos ága a matematikának, főleg az informatikának, mert az informatikában az összes ilyen gráfalgoritmus, például Google Maps-nak a térkép algoritmus, amikor megkeresi kettő város között a legrövidebb utat, ez is gráfokon alapszik. De viszont nem használunk számításokat egyáltalán. Valamint a matematikában az algebra mellett van még geometria is. A geometriában is vannak számítási feladatok, de vannak olyan feladatok, amikor nem is számolunk. A földrajzban is megjelenik nagyon sokszor a geometria, és mindenki megbírja találni a matematikába azt, ami neki tetszik azért, mert a matematika az szinte mindenhol megjelenik. Minden tudománynak, mindennek az alapja az igazából a matematikából ered.
1: Beszéljünk most egy picit a versenyekről, először az általános iskolás versenyekről. Mi volt a te első találkozásod, az ilyen első megmérettetésed, akkor hogy álltál hozzá, milyen teljesítményt nyújtottál, és akkor hogy jött a további szereplés, a további lehetőség, hogy versenyeken vegyél részt?
0: Először másodikba vettem részt általános iskolában matematika versenyén, a kenguru matematika versenyén, és szerintem ez egy nagyon jó verseny, azért mert az egész országban nagyon sokan vesznek részt, és azért könnyen megbírjuk mérni, hogy a hasonló korosztályú diákokkal szemben mennyire jól tudjuk megoldani ezeket a feladatokat. Ez a verseny egyben nem csak a matematikáról szól, itt is van nagyon sok logikai feladat is, ami a probléma megoldó képességet méri fel, és rögtön megtetszett ez a verseny, és utána már nekem természetes volt, hogy az összes többi versenyen részt vegyek, és ezt is ilyen szórakozásból tettem az általános iskolába. Nagyon sokat segített az, hogy járok ilyen szakkörökre, és ott támogatják ezt a versenyzési gondolkodásmódot, és ezért ez már kiskoromban belém lett építve, és mai napig ezt hordozom magammal.
1: Térjünk akkor át a középiskolára. Ugye említetted, hogy az általános iskolában még így logikával meg tudtad oldani ezeket a dolgokat, és középiskolába jöttek már a komolyabb versenyek. Először mondjuk el, hogy te a Szvetozár Márkovics gimnáziumba milyen szakra jársz, mert én úgy tudom, hogy ez az informatika, ez egy elég különleges dolog, és a te osztályod az egyetlen magyar nyelven, aki ezt tanulja jelenleg a gimnáziumban. Hogy jött ez neked, és mik a jellegzetességei ennek a szaknak?
0: Igen, amikor én középiskolába iratkoztam, pont abban az évben nyílt meg először az 5000 márka, hogy

0: gimnáziumban, magyar nyelven, ez az informatikai szak, és ehhez felvételt is kellett leraknom matematikából, ami nekem elég jól ment. Ez a szak számomra nagyon jó, azért mert kevesebb tantárgy van, ami nem kapcsolódik a matematikához, fizikához, az informatikához, és nagyon sok informatikai szaktantárgyam van, ami nekem nagyon fontos az, hogy majd később az egyetemi szakmai munkáimhoz legyen szakmai tudásom is, és többféle szaktantárgyam van, például objektumorientált programozás, számítógépek alkalmazása, programozási paradigmákat is fogunk tanulni. Ezek nagyon jól már felkészítenek engemet az egyetemi szakmámra, és sokkal tapasztaltabb leszek ezzel az informatikai szakkal.
1: Korábbi interjúidban már említetted, hogy igazából te minden természettudománnyal úgymond jóba vagy, de mégsem ilyen szakra iratkoztál, ahol mondjuk matematikus tudásodat tudtad tovább bővíteni. Miért az informatika mellett döntöttél, hogy te azelőtt a matematika területén tudtál nagy eredményeket elérni? Most akkor ez azt jelenti, hogy te inkább az informatika területén tervezel tovább?
0: Szerintem a matematika és az informatika az nagyon közel állnak egymáshoz. Aha. Teljesen össze vannak kapcsolódva, és az informatikába nagyon nagy lehetőséget látok, mivel az informatika az nagyon gyorsan változik, és nagyon nagy innovációk történnek benne. Szerintem az informatika az a jövő tantárgya. És mivel az informatika ilyen közel a matematikához, ezért is nagyon szeretném elsajátítani az összes informatikai tudást, amit bírok. És kiskoromban is programozni szerettem, ezért az informatikát is kedvelem, mint tantárgy, ezért volt nekem egyértelmű döntés, hogy informatikai szakra iratkozzak.
1: Beszélgetni fogunk még a jövőbeni terveidről, de először menjünk végig kicsit ezeken az elismeréseken, mert hoztál itt nekünk nagyon szép díjakat. Mit kell ezekről tudni, esetleg mit tudnál elmondani olyan embereknek, akik nem igazán értik, hogy most itt mit látnak, milyen teljesítményre utalnak ezek? Menjünk végig, hogy ezeket hogy tudtad elérni, és hogy szerezted meg ezeket a díjakat?
0: Rendben, hát itt idősorrendben vannak rakva ezek az érmek. Hogyha jobbról haladunk balra felé, akkor jobbról az első érem az első eredményem középiskolában, amire nagyon büszke vagyok. Ez a szerbiai matematika országos verseny döntőjén első helyet értem el. Hát erre nagyon büszke vagyok azért, mert még elsőben nem is számítottam ilyen óriási nagy eredményekre, hogy az egész országban a legvégső döntőn ilyen aranyérmet tudjak elérni. Utána másodikba értem el a Curie nemzetközi versenynek az első helyét, és ehhez jár a serleg is, ugye ez a második érem, és a serleget együtt kaptam. Ez pedig az első aranyérmem, amit nemzetközi versenyen értem el. Ugye ez a verseny, ezt minden tanuló részt vehet ezen a versenyen, aki a Kárpát-medencében tanul magyar nyelven. Utána a további három érem, azt pedig idén a harmadik évfolyamba értem el. A középső az a kenguru versenynek az első helye, és ez elég egy szép történet, azért mert pont a kenguru versennyel kezdtem az egész matematikai pályafutásomat, és nagyon sokáig nem sikerült nekem elérnem itt első helyet, azért mert a kenguru versenynél 30 feladatot kell megoldani másfél óra alatt, tehát nagyon gyorsan kell dolgozni, és én soha nem voltam olyan gyors versenyző. És azért nagyon sokat dolgoztam azon, hogy felfejlesszem ezt a képességemet is, hogy gyorsan bírjak dolgozni, gyorsan bírjak gondolkozni, és végre idén sikerült is első helyet érnem. Utána balra tőle a Nemzetközi Magyar Matematika Versenynek az aranyérme. Ez is egy nagyon fontos eredmény számomra, mivel ezt a versenyt Temesváron tartották, és ez a Kárpát-medencében talán a legfontosabb matematika verseny a magyar diákok számára, és itt is vettem már részt többször is, de soha nem bírtam elérni aranyérmet, végre idén ez is sikerült, és ez az eredménnyel kaptam is ösztöndíjat a Nyugati Temesvári Egyetem informatikai karára. És amire legbüszkébb vagyok, ez az utolsó, a kék pántos. Ez az idei országos szerbiai döntő matematika verseny első helyezése, és ez a legnagyobb büszkeségem azért, mert másodszor érem el ezt az eredményt, ugye elsőben is az országos döntőn első lettem, de viszont akkor mint egy meglepetés úgy ért engemet. Nem is számítottam rá, ezért nagyon hálás is vagyok, hogy ezt az eredményt el tudtam érni. Viszont idén már tudtam, hogy képes vagyok rá, hiszen már elsőbe elértem ugyanezt, és azért nagyon sokat készültem fel erre. Ez a verseny, amire a legtöbbet készültem, szerintem az egész életemben, és ezért nagyon jó érzés volt, hogy beteljesül ez az álmom, és hogy megmutattam, hogy tényleg van eredménye ennek a sok szorgalomnak.
1: Ez tényleg itt felsorakoztatva nagyon-nagyon szép eredmény, és szeretnék ezúton is gratulálni, és további sok sikert kívánni még a további versenyekhez. Ami a további versenyeket illeti, van még neked valami álmod, olyan verseny, amit te így szeretnél még elérni, amit szeretnél még a magadévá tudni?
0: Ezt is köszönöm szépen. Idén 3 aranyérmet is elértem, és pont ez a 3 volt, amit legjobban akartam. És elsőben még másodikban szerintem sok olyan verseny volt, ahol nagyon próbálkoztam, de nem sikerült elérnem azt, amit szerettem volna. És ez nagyon gyakran előfordul, nem lehet mindent megnyerni. De viszont én a középiskolai pályafutásomban mindig megvolt az az álmom, hogy az összes ilyen versenyen, amit ilyen fontosnak tartok, mindegyiken meglegyen az aranyérem. És szerintem nagyon szépen is zártam ezt az évet, pont meglett minden olyan eredmény, amit én szerettem volna, és ami a negyediket illeti, az egyetlen célom az, hogy újra ugyanezt megcsináljam.
1: Hát az is akkor sok sikert kívánok, viszont nagyon érdekelne, hogy mit most így neked a további terveid, amik így még a fejedben vannak. Mondtad, hogy az informatika területén szeretnél elindulni. Van már valami konkrét elképzelésed, akár az egyetemmel, vagy akár a későbbi munkahelyeddel kapcsolatban, hogy milyen, mi az a munkahely, vagy az a munkakör, amiben te szívesen el tudnál helyezkedni?
0: Hát az biztos, hogy matematikával, illetve informatikával szeretnék foglalkozni. Már van ösztöndíjam 2 egyetemre, de viszont még nem döntöttem el semmit, hogy hova fogok járni majd egyetemre. Ez mind a jövő kérdése. Még nincs nekem konkrét döntésem, hogy hol fogok dolgozni, hova fogok járni egyetemre, de már ez egy nagyon jó dolog, hogy már 2 egyetem nyitotta az ajtaját számomra, és kevesebb nyomás van rajtam, mert tudom, hogy már van 2 biztos választás is.
1: Én úgy gondolom, hogy a matematika azért is nagyon nehéz, vagy nekem személy szerint azért volt nehéz, mert hát elég sokszor éri kudarca az embert, hogy mondjuk egy számítás épp így nem jön ki elsőre. Te is mondtad, hogy nem lehet minden versenyt megnyerni. Nem tudom, hogy a te életedben ezekkel így hogy tudsz megküzdeni, hogy tudsz így tovább lendülni azon, hogyha valami így nem sikerül elsőre. Volt már olyan, hogy így valami egyszerűen így elakadtál, nem tudtál tovább menni. Mit tudnál tanácsolni azoknak, akik így megakadnak ilyen helyzetekben, és nem tudnak tovább lépni egy adott problémán? Te hogy kezeled ezeket a helyzeteket a te életedben, hogyha valami kudarc ér?
0: Nagyon sokszor volt már olyan, hogy én kitűztem magamnak egy célt, és nem teljesen tudtam azt elérni, de mindig kitartó maradtam, és ez is a kulcs szó, hogy a kitartás. És mindegyik kudarc abban a pillanatban rosszul érezhet, de tudnunk kell azt, hogy hogyha kitartóak maradunk, akkor majd a következő alkalommal, hogyha sikerül elérnünk azt a célt, amit kitűztünk magunknak, az 10-szer jobb érzés lesz, mint amennyire rossz volt ez az egy kudarc. Ezért muszáj, hogy mindig kitartóak legyünk, és csak tovább legyünk szorgalmasak.
1: Hogyha megengedsz még egy kicsit ilyen személyesebb kérdés, most így elvonatkoztatva kicsit a matematikától, gondolom, hogy neked így ez kiteszi az élet egy nagy részét, de mi az, amit te még így a szabadidődben szeretsz, ami mondjuk független a matematikától, vagy mondjuk az iskolán meg a versenyeken kívül is mindig ezzel foglalkozol, vagy van olyan szórakozási forma, amit te így szeretsz a hétköznapokban?
0: Hát persze, amikor van valamilyen verseny, a nagy versenyidőszakban nagyon sokat foglalkozok a matematikával, de viszont nem az egész évben. Például amikor szünet van, akkor nem szoktam naponta sokat foglalkozni a matematikával, mert az ember ki is bír égni. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy szorgalmasak is kell, hogy legyünk, de nem muszáj, hogy mindig dolgozzunk valami felé. ezért én a szabadidőmben is nagyon szeretek sportot nézni, a labdarúgást is követem, a kosárlabdát.
1: Esetleg követed most a világbajnokságot is?
0: Igen, követem. Nagyon sok meccset nézek, és nagyon élvezem.
1: Na, hát igazából még picit a jövőbeni terveknél maradnánk, illetve a motivációról szeretnék még beszélni. Mi az, ami téged motivál, ami ösztönözni tud téged? Van esetleg olyan tudós vagy matematikus, akár élő, akár már halott, aki neked egy ilyen példaképként tud szolgálni?
0: Van nagyon sok matematikus, akiket én nagyon nagy észnek és nagyon sikeresnek tartok. Például Leibniz, Euler, Newton, ők mind nagyon nagy dolgokat fedeztek föl, és én is szeretnék majd olyan lenni, mint ők. Persze nem mindig lehet kitervezni ennyire a jövőt, hogy én majd felszeretnék fedezni valamilyen új képletet, de hogyha lesz majd lehetőségem rá, hogy ilyen kutatásokat végezzek, akkor nagyon szívesen csinálnék is ilyen dolgot, mint ők, a nagy matematikusok.
1: El tudnád képzelni, hogy kutatásokat is csinálját? Tehát akkor mondjuk nem csak mind informatikus, mind programozó helyezkednél el, hanem akár mind matematika vagy informatikus tudós? Milyen kutatások érdekelnének? Van már valamilyen a fejedbe, amit majd egyszer, hogyha meg lesz hozzá a képesítésed, akkor tudnál kutatni? Valamilyen problematika vagy valami?
0: Persze, a programozás és az informatikai tervezés mellett a kutatás is nagyon érdekel engemet, ezért is idén elkezdtem részt venni különböző kutató pályázatokon is, például a Szegedi Tudományegyetem szervezte a Polygon pályázatot, ahol kellett írni egy szakdolgozatot valamilyen matematikai témáról, és akkor én a Lambert-féle W függvényt kutattam, és ennek a függvénynek a tulajdonságait, valamint alkalmazásait mutattam be egy rövid szakdolgozatba, és ezt is nagyon élveztem, ugye a matematikában lehet versenyezni is másokkal, viszont lehet kutatni is új dolgokat, ami nem ennyire versengő stílus. Ezt is szeretem, és nagyon megtetszett ez a kutatási stílus, és szerintem a jövőbe folytatni is fogom ezt.
1: Végezetül még egy-két gondolatot szeretnék tőled hallani azzal kapcsolatban. Ugye már itt az előbb említettél pár példaképet, pár matematikus tudóst. Mit tudnál te magad üzenni azoknak, akik esetlegesen most egy ilyen interjú után felnéznek rád, vagy akik majd esetleg a jövőben téged tudnának említeni példaképnek, és a matematika iránt érdeklődnek, nekik mit tudnál üzenni, hogy mit csináljanak, hogy ők eredményesek legyenek, akár csak úgy, mint te?
0: A legfontosabb dolog az, hogy szeretni kell a matematikát. Ugye a matematika az egy nagyon gyönyörű tantárgy, és fel kell fedezni ezt az összes titkait, és ezt mindenki saját magának kell, hogy megtegye. Hogyha valaki nagyon mélyen foglalkozik a matematikával, akkor rá fog jönni, hogy milyen sokféle szépség van a matematikával, és szerintem, hogyha valaki már ennyire szereti a matematikát, és szeret vele foglalkozni, akkor az magában már egy nagyon nagy siker. És hogyha versenyezni szeretne, akkor pedig megint muszáj, hogy kitartó legyen, és talán a legfontosabb dolog a kitartás mellett az még a hit. Hinni kell magunkba, hinni kell, hogy el tudunk eredményeket érni, és legyünk elszántak, és megvan a recept a sikerre.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégem voltál, és hogy megosztottad velünk a gondolataidat, és a továbbiakban is kívánok neked nagyon sok sikert a tanulmányaid során.
0: Köszönöm szépen.
2: Beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a Szabadkai MCC Fiatal Tehetségprogramjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063-88-96-098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
2: Média támogató. A Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Önök a Szabadkai Magyar Rádió adását hallgatják a 107,1 MHz-en.
1: Ami pedig érkezik itt a 107,1 MHz-en, az néhány programajánlat, nem csak a mostani hétvégére, hanem már a következőre is. Dózsa napok holnap Bajmokon, 17 órától a hagyományos Dózsa napok és az első alkalommal megrendezett Péter Páli borudvar várja az érdeklődőket a Dózsa György Magyar Művelődési Központ udvarában. A rendezvény látogatóit gazdag kulturális program, bábszínház, zene, helyi fellépők, valamint vajdasági borászatok kiváló borai várják. Tehát holnap, vasárnap, Dózsa napok Bajmokon. Aztán jövő héten jótékonysági levendula napok, július 4-én és 5-én, azaz szombaton és vasárnap tartják meg immár a 13. jótékonysági levendula napokat a vasutas település üzletközpontjában. És hát ugye a rendezvény megnyitója az 8 órakor lesz, szombaton, és egészen este 6 óráig várják majd a látogatókat, míg vasárnap 8 és 12 óra között. Ez idő alatt levendulás kézműves vásárral, vágott levendula virágokkal, levendula olajjal, gasztronómiai ínyenségekkel, kézműveskedéssel kedveskednek a jelenlevőknek, akik francia sanzonokat is hallhatnak majd, tehát jótékonysági levendula napok jövő hétvégén, szombaton és vasárnap Szabadkán vasutas település üzletközpontjába várják az érdeklődőket. Aztán jövő héten Királyhalomra is ellátogathatunk, Burgonya Fesztivál és Falunap lesz ugyanis, méghozzá július 5-én vasárnap rendezik meg, és az eseményprogram az már a reggeli órákban 8:30-kor kezdetét veszi majd, és főzőversennyel is készülnek, majd két kategóriában mérhetik össze gasztro tudományukat a résztvevők, az egyik tábor új krumplival készített és körített kakaspaprikást főzhet, melyhez a kakast a résztvevők hozzák, az új krumplit a szervezők biztosítják, a másik csapattagjai pedig bármilyen burgonyás ételt készíthetnek, melyhez az új krumplit a szervező biztosítja. A versenyen való részvételi díj 500 dinár, és hát lehet még jelentkezni. A jelentkezés pedig telefonon történik, ez a 063 88 59 109-es telefonszám, ide várják az érdeklődőket. A program hivatalos megnyitója egyébként 10:30-kor lesz, tehát július 5-én vasárnap Királyhalmon. A kultúrműsor is napi rendben lesz majd, és 14 órakor a tombola eredmény hirdetése lesz. A kísérő programok között pedig szerepel burgonya kiállítás, burgonyából készült ételek kiállítása, kézműves kirakodóvásár, kézműves foglalkozások, ügyességi játékok, légvár is lesz, és természetesen hagyományőrző programok, úgyhogy nagyon gazdag a kínálat. Most hétvégén is, jövő hétvégén is a programokhoz jó szórakozást kívánok. A 11 órai hírösszefoglaló után jelentkezünk még egy témával a hétvégi mozaikban. Bezdámba látogatunk el, ahol a héten irodalmi estet tartottak. Ott járt kolléganőnk Lenner Tímea, és erről a programról számolunk majd be. A Pannon Televízió mai műsorát is figyelmükbe ajánljuk majd, illetve rögtön az óra elején megnézzük, mi a helyzet az utakon és a határátkelő helyeken. Írjanak nekünk, az SMS számunk 066 36 36 33. Jó vételt!

0: 11 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
0: Hírek.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Vörös riasztást adott ki a hőség miatt Bácskára és Szerémségre a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet. A legmelegebb órákban akár 38 fok is lehet. Az ország többi részében narancssárga riasztás van érvényben, és 36 fokos csúcs várható. A hőség a következő napokban sem enged, sőt a jövő hét elején akár 39-40 fok is lehet, ami különösen megterhelő az emberi szervezet számára. A lehűlés a jelenlegi előrejelzések szerint szerdán érkezik, akkor záporok és zivatarok is előfordulhatnak. A rendkívüli hőség ellenére sem mondják le a mára meghirdetett belgrádi nagygyűlést, amelyet a Szerb Haladó Párt szervez az ország jövőjéről szóló program ismertetésére. A parlament előtti téren megrendezendő Szerbia egy család elnevezésű rendezvényre Alekszandr Vučić hívta meg az állampolgárokat. A szervezők szerint a résztvevők kérdőíveken jelölhetik be, mely témákat tartják a legfontosabbnak Szerbia fejlődése szempontjából, valamint saját javaslataikat és problémáikat is megfogalmazhatják. A nap folyamán gyermekprogramok, koncertek, motoros felvonulás és robotbemutatók is várják az érdeklődőket. Este pedig Alekszandr Vučić mond beszédet. Az államfő korábban közölte, hogy a rendezvényen új állami intézkedéseket is ismertet, amelyek elsősorban a legszegényebb rétegek támogatását szolgálják. Valamint beszél a kormányzó párt választási terveiről is. Összekötötték Csácsákot és Krájevót az Adráni-Preina autópálya szakasz pénteki átadásával. A Krájevó melletti Adráni és a Csácsák közelében fekvő Preina közötti útszakaszt a Morava közlekedési folyosó részeként adták át Alekszandr Vučić jelenlétében. A szerb elnök elmondta, különösen fontos mérföldkőnek tartja a két város összekapcsolását, szerinte az új szakasz gyárakat, turistákat vonz, és közelebb hozza egymáshoz a lakosokat. Az új útnak köszönhetően Belgrádból Krájevóba körülbelül 1 óra 15 perc alatt lehet majd eljutni. A tervek szerint az év végéig további 12 kilométer készül el a Morava közlekedési folyosón. Az új szakaszt ma reggel nyitották meg a forgalom előtt. Az útdíjat nem fizettették meg július 1-jéig. Megszűnt a magyar közmédia vezetőinek megbízatása, miután tegnap megjelent a média törvény módosítása a magyar közlönyben. Ezzel megszűnt a média tanács elnöke Koltai András és a testület tagjai, valamint a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT vezetője Altorjai Anita, továbbá a médiaszolgáltatás támogató és vagyonkezelő alapvezérigazgatója Pap Dániel vezető tisztségviselői megbízatása. Az átmeneti időszakban Grósz Judit közmédiáit felelős miniszteri biztos irányításával biztosítják a közmédia folyamatos működését az új vezetők kinevezéséig. Meghosszabbított nyitvatartási idővel üzemel a Bajmok-Bácsalmás közúti határátkelőhely. A Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitásai közlése szerint az átkelő július 3-ától szeptember 6-áig az eredeti 7 órától 19 óráig tartó üzemidő helyett péntektől vasárnapig 7 és 24 óra között tart nyitva. A többi határátkelő hely az eddig megszokott rendben működik.
0: Sport.
3: Futóversenyt tartanak Adán július 4-én. Az Adica 2026 szabadidős futóversenyre az Ada napja programsorozat részeként kerül sor. A szervezők célja egy olyan rendezvényt létrehozni, amely nem csak a sportról, hanem a közösségről, az egészséges életmódról és a közösen megélt élményekről is szól. A programban a 7 kilométeres főfutam mellett 3 kilométeres élményfutam és ingyenes gyermekfutamok is szerepelnek. A nevezési díj 1500 dinár, illetve 1000 dinár. A gyermekfutamokon való részvétel ingyenes. A főfutam útvonala az Adica Sport és Rekreációs Központ környékén vezet végig, érinti a hétvégi telepet, a kempinget, a strandot és a Tiszapartot is. Nevezni ma délig lehet a trka.rs oldalon.
0: Időjárás.
3: Szabadkán és környéke jelenleg 35 fok van, és gyenge délkeleti szél fúj. Jelentősebb változásra szerdán van kilátás, amikor záporok, zivatarok is kialakulhatnak, és néhány fokkal mérséklődhet a nappali felmelegedés.
2: Hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
4: Friss hírek minden órában.
2: A 107,1 MHz-en. Reklám következik. Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060 099 1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060 099 1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán.
5: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024-4-150-150. 024-4-150-150.
6: Reklámot hallottak.

0: hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
1: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsorát.
2: Rádiózzon velünk!
3: Rádiózzon velünk!
2: A 107,1 MHz-en.
4: Ez itt a hétvégi Mozaik utolsó órája, én Dédics Szuzanna vagyok, a műszaki munkatársam Nagy Viktor. Számítunk a figyelmükre a folytatásban is. Június 27-e van a mai nap, az esztendő 178. napja a Gergely naptár szerint. A Lászlókat tudják köszönteni, és köszöntöm én is, boldog névnapot kívánok, és Isten éltesse azokat is, akik ma a születésnapot ünnepelnek, legyen szép a mai napjuk. A László név egyébként ugye szláv eredetű, a Ladislav vagy Vladislav névből fejlődött ki, és a név elemeinek jelentése hatalom és dicsőség, a női párja pedig a Ladisla. Úgyhogy, kedves Lászlók, még egyszer gratulálok, boldog névnapot kívánok! Ahogyan a hírösszefoglalóban hallották, odakint 35 fokot mutat a hőmérő, és nem sokára ez 36 fok lesz, vigyázzunk magunkra, és mindenkire a környezetünkben, legyen az egy idős személy, gyermek, vagy egy kedvenc, kis kedvenc, háziállat. Egyébként a háziállatok védelméről a híradóban is hallhatnak majd egy bejátszást. Mi pedig a folytatásban jövünk majd egy Bezdáni programmal, a Pannon Televízió műsor ismertetőjével és apró hirdetésekkel is. Előtte azonban még gyorsan megnézném azt, hogy mi a helyzet az utakon és a határátkelő helyeken. Közúti ellenőrzésről nem érkezett újabb információ. Korábban azt mondtuk, hogy a Majsai hídnál ott voltak a rendőrök és a Bajai úti temetőnél. A partizán bázisoknál azt írják, a templomnál, és ott vannak a rendőrök is, ellenőrzik a közlekedőket, de más friss információ nem érkezett a csoportban. Ami pedig a határátkelő helyeket illeti, ugye a Border Watcher applikációt nézzük, Szerbiából Magyarország irányába frissebb információ az előző órához képest nincs. Horgos 1, Kelebia, Horgos 2, itt 20-30 perc a várakozási idő továbbra is, és hát Királyhalomnál is azt írták, hogy most már 30 percre csökkent a várakozási idő. Érdemes tájékozódni még mielőtt útnak indulnak. Tudom ajánlani a Border Watcher applikációt, a polisz.hu-t, vagy például a Facebook határfigyelők csoport oldalán is van néha friss információ, de talán ez az applikáció most a legmegbízhatóbb. Úgyhogy érdemes tájékozódni, legyenek óvatosak, körültekintőek, és hát, hogyha tehetik, akkor ezekben az órákban már tartózkodjanak bent, a hűtött helyiségekben, ez talán a legjobb tanács a mai és a holnapi napra is. Számítok a figyelmükre a folytatásban is.

0: Ez itt a hétvégi Mozaik utolsó órája, és ahogyan korábban már említettem, még egy témával jelentkezünk. A Magyar Szépróza ünnepe alkalmából csütörtök este a Bezdáni Színházban irodalmi estet tartottak Emese, J.K. és az Apátlanok kalandozás Sándor Zoltán prózavilágában címmel. A szerzővel dr. Beke Otto beszélgetett, a program keretében kiállítás is nyílt Józsa Renáta helyi festő alkotásaiból. A helyszínről kolléganőnk Lenner Tíme a tudósít.
1: A szerző a bezdáni prózaestről, a könyvek és az olvasó találkozásáról így nyilatkozott.
2: A mai program a Magyar Írószövetség Magyar Szépróza napi rendezvény sorozatának keretében valósul meg. Számomra mindig egy kicsit ünnep, amikor találkozhatok az olvasókkal. A legutóbbi kötetem az Apátlanok című novellás kötet kapcsán több helyen megfordultam Vajdaság szerte, Magyarországon és Erdélyben is voltak föllépések, és ezek mindig ilyen visszacsatolások, visszautalás, hogy mire figyelnek föl az olvasók, mi érdekli őket leginkább egy írónak a műveiben, és igen, fontos a kritika, fontos, mit mond a szakma, de ugyanannyira fontos az is, mit mond az olvasó a terepen. Leginkább

0: Nem, hogy kezdetektől történeteket mesélek, csak másképpen mesélem el a történetet. Tehát az MSE, a JK, mint első hőseim, azok inkább egy ilyen metafizikai jellegű történetekbe ágyazott szituációkat dolgoznak fel. Mondhatjuk úgy is, hogy az önkeresésről szólnak. De ezek a történetek az esetemben párhuzamosan születnek. Tehát van ez a, amit már említettem, ez a vonulat, aztán van az, ami a szülőfölddel foglalkozik, a Földtámad a szél című novellás kötetem, amely egy fiktív faluba, Mária falvára kalauzol bennünket, amiről hát az olvasó könnyen kideríteti, hogy a szülőfalumról, Muzsláról van szó. Aztán vannak ezek a történetek, amelyek a valamilyen módon a társadalmi kérdéseket boncolgatják, erkölcsi kérdésekkel foglalkoznak, és ezek a Térdről a világ és a gonosz átváltozása című kötetekben a leghangsúlyosabbak. Ami érdekes, hogy ezek a történetek mind harmadik személyben íródtak. Most az apátlanok esetében megjelenik az első személyben elmondott történet. Lehet, hogy azért érzi az olvasó, hogy ezek egy ilyen, mondhatnám úgy is, hogy kiforrottabb történetek, mert hogy itt megpróbáltam ráhangolódni az elbeszélő személyre. Tehát nem csak a történetet mesélem el, hanem ahogy elmesélem. Tehát az is hangsúlyos, hogy az elbeszél, aki lehet egy kamasz fiú, lehet egy idős hölgy, lehet egy középkorú férfi, hogy ő hogyan meséli el. Mert mindannyian, amikor elmondunk egy történetet az életünkből, egy epizódot, vagy akár az élettörténetünket meséljük el, akkor azt a saját hangunkon igyekszünk elmondani, és itt nem csak az a fontos, hogy mit mond el valaki ilyenkor, hanem mit hallgat el, mire fekteti a hangsúlyt, hogyan beszél, milyen a nyelvhasználata. Néhány esetben egy ilyen hosszabb előtanulmányt írtam, hogy az a hős semmi minden történt, és hogy ezt a nagy történetet ő hogy mesélnie röviden. Próbáltam az ő bőrébe bújni, tehát ez már mint egy színész, hogy hogyan is mesélni el, és hogy akkor milyen szavakat használ, milyen mondatokat mond. Ezért van az, hogy valaki egészen líraian beszél, valaki kicsit ilyen egyszerűbben fogalmaz, valaki kicsit játékosabb, tehát hogy ez egy kicsit más. És ebben sikerült, az én megérzésem szerint, ötvözni valamilyen szinten akár az otthont, akár ezeket a metafizikai kérdéseket, és a társadalmi kérdéseket, az erkölcs, jog viszonya, a politikai történések hogyan hatnak az egyén sorsának alakulásra és hasonlókra.
1: Dr. Beke Otto irodalmár egyetemi tanár a következőképp méltatta Sándor Zoltán szépirodalmi tevékenységét, illetve az Apátlanok című kötetet.
2: Sándor Zoltán a vajdasági magyar irodalom termékeny szerzője, kiemelkedő teljesítménye, legutóbbi kötete, az Apátlanok című könyv. Különösképpen fontos kiemelni, hogy Sándor Zoltán főbb jelenvonásait tekintve a mágikus realizmus műfajában, illetve irányzatában alkot, ennek megfelelően kis prózáiban és általában is a műveiben a kis települések mágikus, rejtélyes figuráit, eseményeit veszi alapul, és mindent nagyban hozzájárul az ő vajdasági beágyazottságához. Nem véletlen, hogy az Apátlanok kimondottan komoly, szakmai és egyúttal olvasói elfogadásnak, affirmációnak örvend.
1: Józsa Renáta, bezdáni festővel beszélgetek. Itt hallottuk a prózák kapcsán, a könyvbemutatók kapcsán is, hogy összecseng bizonyos párbeszédet alkot Sándor Zoltán írói, mágikus realizmusi világa, ahogyan Beke Otto fogalmazott, Józsa Renáta helyi festő képeivel. Milyen témákat hoztál ide?
3: Ami engem most nagyon megragadott, igen, a fa szeretnék lenni, és nagyon sok képen van, amin fa szerepel, és szerintem a témáink nagy része az a természetről szól, és főleg a fa, hogy ebből van két képem is, ami ugye akkor készült, amikor az egyik kedves unokatestvérem elköltözött Németországba.

0: És ez a fa szimbolizálja, igen, az, hogy ő elment, meg a két lány is szerintem. Sokféle téma van, de tényleg, szóval nem ragadok meg egy témánál, hanem nagyon sokféle témát bemutatok, szóval sok a természet, ugye, és nagyon szeretem a kötetlen dolgokat, szóval az ilyen kicsit ilyen misztikus dolgokat.
1: Nagyon tetszik ez, hogy ezt mondod, hogy egy helyzet, egy történés is tud inspirálni, és akkor abból alkotsz magadnak egy szimbólumot, amit megjelenítesz, így kell érteni. Egyébként nagyon markáns vonalvezetést látunk, és színvilágot a képeiden.
0: Igen, igen, nagyon szeretem, amikor valami megragadja a tekintetemet, vagy bármi, ami egy kicsit így, nagyon szeretem a szép dolgokat, bármi legyen, az egy szép természeti táj, vagy egy szép ember, vagy egy... Nem tudom, én egy történés, akármi, és én azt szeretem, nagyon szeretem lefesteni a magam módján.
1: Igen, látszik is azt, tehát itt ugye látunk Bezdáni tájat is, nem feltétlenül tudjuk róla biztosan, hogy az Bezdáni táj, csak sejteni tudjuk. Akkor tehát keresed tulajdonképpen a harmóniát, és szeretsz a mélyére is menni a dolgoknak?
0: Igen, nagyon is, sőt. Inkább a harmónia az, ami így úgy érzem, hogy megtalálom a festészetben. Az, hogy leülök, és akkor így lenyugszok, és festek. Igen.
1: Tehát maga a mód is, ahogyan készülnek a képek, tükrözi ezt. Merre volt eddig kiállításod, és mik a további tervek?
0: Baján volt az első kiállításom, majd Csátalján, 3 kiállításom volt Magyarországon, és most itt ez a 4. kiállításom. Hát igen, igen, ahova hívnak, ott nagyon szívesen kiállítom a képeimet. Nagyon szívesen.
1: Az Összművészeti Est házigazdája a Bezdáni Petőfi Sándor Művelődési Egyesület volt.

0: apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban. Kérdessen
0: ön is. Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, az ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon, 060 14 10 223. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRD I-típusú személyautó, 2010-es évjáratú, megbízható, családi utcai terepjáró, takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisig érvényes. Az irányár 6000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es telefonszámon lehet. Még egyszer mondom az elérhetőséget: 062 92 84 531. Felvásárolnak ócskavazsat, rezet, tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádakat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődni a 061 19 99 393-as vagy a 065 29 99 393-as telefonszámok egyikén lehet. 061 19 99 393, illetve 065 29 99 393. Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-as V6-os dízelmotor, automata S-tronic váltóval, 2010-es évjáratú, 2027-ig van bejegyezve, az irányár 8000 euró. Érdeklődni ez esetben a 062 92 84 531-es telefonszámon lehet. 062 92 84 531. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján, a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 21:30-től és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: ajánló következik.
1: Biztosan váltott rá jegyet. Többig rágta a körmét izgalmában. Egy egészen más világba csöppent.
2: A vászon ismét életre kel.
1: Ami volt, újra megtörténik.
2: Musikál a mozi.
1: Minden szombaton délután 1-től a Szabadkai Magyar Rádióban. Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
2: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
3: Várom a postást.
2: Jön a nyugdíj?
3: Azt várhatom.
2: A számlákat hozzák.
3: Na azt nem várnám.
2: Hát akkor?
3: Ma hozzák a 7 napot.
4: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
5: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorszka utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
6: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnatron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnatron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnatron.rs oldalon.
1: Reklámot hallottak.

0: hogy ne maradjon le a legfrissebb programokról.
1: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió Mozaik műsorát.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Mozaik.
3: Nos, hát ami még hátra van, az az, hogy elmondjam önöknek, hogy a Pannon Televízió milyen műsorokat kínál a mai napra. A délután folyamán csak néhányat említek, például a Polgár kisebbségek Szerbiában című műsort is láthatják majd az erdei utakon. Ez egy nagyon közkedvelt műsor, magyar ismeretterjesztő filmsorozatról van szó, 16 órától. Aztán a tegnapi Pannon gazda ismétlését 17:30-tól láthatják. Este 17:30-tól híradóval jelentkezik a Pannon Televízió, a mai nap legfontosabb eseményeiről számolnak be. Délbánát 10-e is lesz 18:10-től. Vidékünk magazinműsor este 17:30-től lesz látható. 7 órától természetvédelem határok nélkül, majd Kalamár is, este 19:30-tól pedig egy közelképpel jelentkezik a Pannon Televízió. Torontál vásárhelyen, ugyanis a közelmúltban pörkölt főző versenyt és karnevált szerveztek, erről láthatnak egy hangképes beszámolót, tehát este 19:30-tól. Aztán 8 órától ismételten a nap legfontosabb hírei, információi, vagyis híradó. 20:45-től szombatesti koncert, Csonka Ferenc és zenekara népzenei koncertjét láthatják. Forog a kamerával is jelentkezik ma este a Pannon Televízió, amiben a Bolyai filmműhely alkotásai lesznek láthatók. 23:25-től a közelkép ismétlése, késő este 23:45-től pedig a híradó ismétlését is láthatják. Érdemes lesz ma is a Pannon Televízióval tartani és figyelemmel kísérni az említett műsorokat, híradásokat. Friss hírekért kattintsanak a Pannoner TV honlapjára, ez a www.pannonertv.com. A legeslegjobb retro számokért és programokért, információkért pedig hallgassanak bennünket itt a 107,1 MHz.

0: Mozaik.
1: Részletről.
2: Részletről.
1: Részletről.
2: Részletre.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, hogy elköszönjek a hallgatóktól, mert hogy a hétvégi Mozaik című műsorunk végéhez érkeztünk. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket és azt, hogy velünk tartottak mostanáig. Vigyázzanak magukra a kánikulában, ugyanis a hétvégén és a következő hét elejére is rekkenő hőséget jósolnak a meteorológusok. Sok-sok folyadék, és hogyha lehet, akkor 10 és délután 5 óra között kerüljük a közvetlen napfényt, és tartózkodjunk hűvösben, és hogyha mégis kint kell tartózkodnunk, és valamilyen oknál fogva a szabadban vagyunk, akkor a bőrünk megfelelő védelméről gondoskodjunk, ha pedig autóban ülünk, akkor vezessünk óvatosan, körültekintően. Ami pedig a folytatást illeti, délben híradóval érkezik Maráci Barabás Mónika. 13 órától a lányok, a nők, a hölgyek kerülnek fókuszba a filmzenei műsorunkban, azaz muzsikál a mozi Orosz Ildikóval. 14 órától pedig már Kis János Manó érkezik a stúdióba, a hallgatók zenei kéréseit, kívánságait egészen este 8 óráig teljesíti majd a jól megszokottak szerint a Slágergyár című műsorunkban. Ne feledjék, írhatnak neki SMS-ben, a 066 36 36 33-as telefonszámon fogadja Manó a kéréseket, illetve Viberen is. További szép napot kíván mindenkinek, a műszaki munkatárs Nagy Viktor nevében a mai műsorvezető Dédics Szuzanna. A viszonthallásra!

0: ajánló következik.
1: Élmény, amely gazdagít 2026-ban is.
2: Július 9-e és 12-e között vár az 5. nyárhangoló fesztivál.
1: A 4 napos rendezvénysorozat keretében színvonalas programokkal készülünk a Palicsitó partjára látogatóknak.
2: Alkalmi kiállítások, családi programok, operett és színházi előadás.
1: Bűvészshow, könnyű zenei koncertek, vajdasági kézműves termékek, minőségi borok és gasztrokiállítók egy helyen.
2: A programokon való részvétel ingyenes.
1: Részletes információkért látogassanak el a Szekeres László Alapítvány Facebook oldalára.
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.

0: Mi nem felejtettük el
1: a 70-es évek kedvenceit.
0: Mert a retro örök.
2: A 70-es évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A 107,1-en.
0: Ahol a régi

0: Híradó.
1: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Maráci Barabás Monika. A híradó témáiból: rekkenő a hőség, továbbra is meleg lesz térségünkben. Fokozott tűzveszély ebben az időszakban. A rendkívüli hőség ellenére is megtartják a belgrádi kormánypárti nagygyűlést. És a venezuelai földrengés, egyre kisebb eséllyel találnak túlélőket a romok alatt. Mondom a részleteket. Vörös riasztást adott ki a hőség miatt Bácskára és Szerémségre a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet. A legmelegebb órákban akár 38 fok is lehet. Az ország többi részében narancssárga riasztás van érvényben, és 36 fokos csúcs várható. A hőség a következő napokban sem enged, sőt a jövő hét elején akár 39-40 fok is lehet, ami különösen megterhelő az emberi szervezet számára. A lehűlés a jelenlegi előrejelzések szerint szerdán érkezik, akkor záporok és zivatarok is előfordulhatnak. Az orvosok mindenkit arra kérnek, hogy kerüljék a napsütést, főleg a déli órákban, ne végezzenek nehéz fizikai munkát, igyanak elég folyadékot, elsősorban vizet, és fogyasszanak könnyű ételeket. A nagy hőség a krónikus betegeket kiemelten rosszul érintheti. Az orvosok emellett bőrünk védelmére is felszólítanak, az erős sugárzás ugyanis már rövid idő alatt is súlyos bőrkárosodást okozhat. Kutyameleg van Vajdaságban, a nyári hőség nem csak bennünket, hanem házi kedvenceinket is megviseli. A forró aszfalt, a tikkasztó levegő és a perzselő napsütés ilyenkor különösen megterheli az állatokat, ezért a gazdiknak most még nagyobb odafigyelésre van szükségünk. Riportunkban annak jártunk utána, mit tehetünk azért, hogy megelőzzük a legveszélyesebb állapotot, a hőgutát. Mecserik Anita összeállítása.
2: Felszabadultan szaladta körbe Kópi az egyik szabadkai parkot. Gazdája, kolléganünk Orosz Ildikó a napi sétáltatást végezte. Víz nélkül azonban soha nem indulnak útnak, különösen a nyári kánikulában.
3: Amikor itt a nyár, akkor mindenképpen a kora reggeli órákban és este felé, tehát a késő délutáni órákban este felé sétálunk, tehát erre próbálok odafigyelni. Ha nem lehet, akkor meg nagyon keressük az árnyékos helyeket, és mindig van nálam víz, hogyha szomjas a kutya, akkor legyen mihez nyúlnom. Egyébként meg mind a kettőnknek melegünk van, úgyhogy behúzódunk a hűvös lakásba, és így próbáljuk túlélni a nyári napokat.
2: A nyári beton az erős napsütésben akár 50-60 Celsius fokra is felmelegedhet, ami égési sérüléseket, hólyagokat és bőrkárosodást okozhat az állatok mancsán. A kutyasétáltatást ezért a kora reggeli és a késő esti órákra érdemes időzíteni, amikor a levegő és az aszfalt már lehűlt. Horváth Betty.
4: Nagyon sokszor a kutyusoknak a tappancsa megég. Tehát főleg, hogyha kisebb kutyusról van szó, illetve akik lakásban laknak, nekik nagyon gyorsan megtörténhet az, hogy akár egy fél órás vagy egy 20 perces séta alatt is megég a tappancsuk. A másik, amit a nyári időszakban szoktunk másképp csinálni, az az, hogy naponta legalább 4-szer szoktam friss vizet, szobahőmérsékletű vizet szoktam a kutyusnak kitenni, mivel a túl hideg víz sem jó.
2: A leggyakoribb, ugyanakkor legveszélyesebb következmény a hőguta, amely gyorsan életveszélyes állapotot idézhet elő, ha a szervezet nem képes leadni a felgyülemlett hőt. A kutyák például nem tudnak izzadni, ezért főként lihegéssel hűtik magukat, ami extrém melegben sokszor nem elég a megfelelő hőleadáshoz. Dr. Hegedűs József, állatorvos.
5: A kutyákról lévén szó, ők izzadni nem tudnak. A tappancsaikon van néhány verejték mirigy. Ilyenkor észrevehetjük, hogy vizes nyomokat hagynak maguk után a száraz aszfalton vagy betonon, de máshol nincsenek verejték mirigyeik. Ők a lihegéssel hűtik magukat. Tehát intenzíven lihegnek, kiöltik a nyelvüket, és így hűtik magukat. Tehát ez a szapora légzés, a nyelv kiöltése, esetleg nyáladzás, ezek az első jelei annak, hogy túlmelegedett az állat, és hogy valamit tennünk kell, hogy ezt az állapotot enyhítsük.
2: Érdekesség például, hogy az elefántok hatalmas füleik mozgatásával segítik a testük hűtését, míg sok emlős, például a macska, a bundájára kent nyálpárolgatásával csökkenti a hőterhelést. A madarak gyakran lihegéssel és szárnyaik enyhe széttárásával adják le a felesleges hőt. A juhok pedig nagyobb csapatokba tömörülnek, és így próbálnak árnyékot, védelmet találni a tűző nap elől.
1: A nyári melegben a száraz növényzet és a szél együttesen jelentősen növeli a szabadtéri tüzek kockázatát, amelyek nem csak jelentős anyagi károkat okozhatnak, hanem emberekre, állatokra és a természetre is komoly veszélyt jelentenek. A tűz nem ismer határokat, ezért a felelősségteljes magatartás ezekben a napokban minden eddiginél fontosabb, hangsúlyozzák a szakemberek. Annus Beatrix riportja.
0: Egyetlen felelőtlen mozdulat is tüzet okozhat, ami jelentős anyagi károkkal járhat, sőt, emberéleteket is veszélyeztethet, hangsúlyozta Juhász Vilmos, tűzvédelmi szakember.
6: Hogyha az erdőkről beszélünk, hogy azok a kijelölt helyeken, vagy egy biztonságos helyeken tegyük ezt meg, és tartsuk be ezeket a szabályokat, amit szintén többször már hangsúlyoztam ki, hogy ha megyünk az autóba, akkor ne legyen az a szokás, hogy akár egy cigaretta csikket kidobunk az ablakon, és akkor nem hiszik az emberek, de ettől is tud tűz keletkezni. Meg ha nyílt lángot használunk, akkor tisztítjuk meg ezt a helyet, meg hogyha a szél fúj, ügyelünk arra, hogy ezt a parazsat a szél el tudja vinni, hogy körülkerítsük, hogy valami, hogy ne tudja a parazsat elvinni, és esetleg tüzet okozza.
0: A tűzvédelmi szabályok megszegése ráadásul pénzbírsággal is járhat, magánszemélyek akár 10 000, míg jogi személyek 300 000 dináros büntetésre is számíthatnak, figyelmeztetett Srdjan Banjanin, a szabadkai tűzoltó és mentőzászlóalj parancsnok helyettese. Amennyiben a lakosok tüzet észlelnek, kötelező értesíteni a tűzoltó és mentőegységet a 193-as telefonszámon. Ha biztonságosan meg tudják kezdeni a tűzoltását, akkor elkezdhetik, de a tűzoltók azt tanácsolják, hogy először mindenképp hívják őket, hogy mi már úton legyünk. Ha sikerül eloltaniuk, akkor eloltják, hanem mi mindenképpen kiérkezünk és eloltjuk a tüzet. A lángokat legkönnyebb a kezdeti szakaszban megfékezni, amikor még kicsik, és még nem terjedtek át nagy területre. Ilyenkor még a legkevesebb ráfordítással, oltóeszközzel, technikai felszereléssel és emberi erővel is el lehet végezni az oltást, amennyiben azonban a tűz nagyobb méreteket ölt, akkor további egységeket kell bevonni az oltásba. Az illetékesek szerint a tüzek nagy része emberi gondatlanság következménye. A tűz gyorsan pusztít, a természet azonban rendkívül lassan gyógyul. Egyetlen felelőtlen mozdulat következményei pedig akár 100 évig is láthatók maradhatnak az erdőkben.
1: A rendkívüli hőség ellenére sem mondják le a mára meghirdetett belgrádi nagygyűlést, amelyet a Szerb Haladó Párt szervez az ország jövőjéről szóló program ismertetésére. A parlament előtti téren megrendezendő Szerbia egy család elnevezésű rendezvényre Alekszandar Vučić hívta meg az állampolgárokat. A szervezők szerint a résztvevők kérdőíveken jelölhetik meg, mely témákat tartják a legfontosabbnak Szerbia fejlődése szempontjából, valamint saját javaslataikat és problémáikat is megfogalmazhatják. A nap folyamán gyermekprogramok, koncertek, motoros felvonulás és robotbemutatók is várják az érdeklődőket. Este pedig Alekszandar Vučić mond beszédet. Az államfő korábban közölte, hogy a rendezvényen új állami intézkedéseket is ismertet, amelyek elsősorban a legszegényebb rétegek támogatását szolgálják. Valamint beszél a kormányzó párt választási terveiről is. Összekötötték Csácsákot és Krájevót az Adráni-Prejina autópálya szakasz tegnapi átadásával. A Krájevó melletti Adráni és a Csácsák közelében fekvő Prejina közötti útszakaszt a Morava közlekedési folyosó részeként adták át Alekszandar Vučić jelenlétében. A szerb elnök elmondta, különösen fontos mérföldkőnek tartja a két város összekapcsolását. Szerinte az új szakasz gyárakat, turistákat vonz, és közelebb hozza egymáshoz a lakosokat. Az új útnak köszönhetően Belgrádból Krájevóba körülbelül 1 óra 15 perc alatt lehet eljutni. A tervek szerint az év végéig további 12 kilométer készül el a Morava közlekedési folyosó. Az új szakaszt ma reggel 9 órakor nyitották meg a forgalom előtt, az útdíjat nem fizettetik meg július 1-ig.
2: Ez a legszélesebb autópálya, 30 méter széles, míg az autópályák általában 28 méteresek. Ezáltal pedig még nagyobb biztonságot nyújt a közlekedők számára. Teljesen digitalizált, az egész szakaszon 5G hálózat biztosított, tehát Csácsáktól Krájevóig. Nagyon örülök, ezt senki sem kérte, senki nem is álmodott arról, hogy autópályát építsünk Krájevóig. Erről még csak nem is beszéltek. Volt, hogy Csácsákig emlegették az autópályát, de soha semmit nem csináltak, nem dolgoztak rajta. De Krájevóról még csak nem is beszéltek, így hát ez történelembé vált.
1: Az 1000-hez közelít a venezuelai földrengés áldozatainak száma. A Caracas térségét sújtó kettős földrengésben a hivatalos adatok szerint eddig 920-an vesztették életüket, 3360-an megsérültek, és még mindig több száz embert keresnek a romok alatt. Egy weblapon, ahol az eltűnt embereket lehet jelenteni, tegnap délután több mint 50 000-en szerepeltek. A 7,2-es és 7,5-ös erősségű rengéseket Kolumbiában is érezni lehetett. Az Egyesült Államok Földtani Szolgálata több mint 10 000 halálesetet jósolt, mivel a mostani lenne az elmúlt 100 év egyik legtragikusabb latin-amerikai földrengése. A legsúlyosabban a főváros Caracas és a közeli tengerparti La Guaira érintett. Helyi információk szerint mintegy 250 épület sérült vagy semmisült meg. A pontos idő 12 óra 12 perc. És most halljuk, hogy mi lesz még a híradóban. Technikai újítások a kulai népkörben. Névzenék különlegességek a Dombos Fest második napján. Jönnek a részletek. Színpadfényeket, hangosításhoz szükséges eszközöket és keverőpultot vásárolt a tartományi támogatásnak köszönhetően a Kulai Népkör Magyar Művelődési Központ. Vajdaság legrégebbi művelődési egyesülete 1868-ban alakult. Az illetékes titkárság pályázatán nyert eszközöket a műszaki feltételek modernizálására fordítják, emelte ki Valka Károly alelnök.
7: Az elmúlt hónapokban Kulán járt több alkalommal Juhász Bálint, a tartományi parlament elnöke, és Mája Gojkovics, a tartományi kormány elnöke, és az alkalommal arról tárgyaltunk többek között, hogy a népkörnek fel kellene újítani a hangosítását, a világítást a teremben, mert ezek már elavult eszközökről van szó, és köszönve a tartományi kormánynak és a kulturális titkárságnak sikerült beszereznünk hangosítást, a világítást, az mellett egy laptopot, meg az mellett nyomtatót, több dimenziósat, úgyhogy ezzel is értékesebbé vált a mi kultúrigyesületünk a szerelése.
1: Évadzáró műsorral búcsúztatta az idei idényt tegnap a Kulai Népkör Magyar Művelődési Központ. Az Egyesület színpadán a néptánc csoportok és az énekesek ízelítőt adtak mindabból, amit az elmúlt hónapok során elsajátítottak, és amivel számos sikert is bezsebeltek. Paracki László és Balázs Zita riportja.
8: A csoportok hetente legalább 2 próbát tartottak. A gyerekek és a fiatalok számára a tánc nem csupán hagyományápolást jelent, hanem közösségi élményt is nyújt. Apró Ines néptáncos és színjátszó.
9: A néptáncban a táncolás, az éneklés és a barátok, színjátszásban ugyanígy a barátok, a darab, minden.
8: A tánccsoportok mellett a színjátszó szakkör is bemutatkozott innovatív és időszerű darabjával. Csóri Tina, a Kulai Tini Actors Junior színjátszó csoport rendezője.
10: Felléptünk több ilyen szemlén, meg műhely találkozón, és nagy öröm számomra, hogy minden ilyen fellépésen aranyminősítést, illetve külön díjat is kaptunk.
8: A népkör tagjai több csoporton belül is aktívak, így sokan a tánc mellett a szavalásban, népdalkórusban is megmutatják tehetségüket. Hugyik Karolina, a Kulai Népkör Magyar Művelődési Központ kulturális tanácselnöke.
11: Szinte minden csoportunk szép helyezésekkel és minősítésekkel tért haza, Itt a néptáncosokra gondolok, az énekcsoportunkra, népdalcsoportunkra és a színjátszóinkra. Mindegyik szemlén megmérettettek, mindenhonnan szép eredményt értek haza, külön díjakkal jöttek.
8: A Nemzeti Tanács tartomány szerte minden olyan szervezet egyesület működését támogatja, amely a kultúrát, hagyományok éltetését és továbbadását tűzte ki célul, mondta Kozma Lívia, a Magyar Nemzeti Tanács tájékoztatási bizottságának elnöke.
12: Az elmúlt évek folyamán ez az épület nagyon szépen fel lett újítva, és folyamatos a felújítása. Jelenleg büszkélkedhetünk, hogy a tartományi szintről eszközöket kaptunk, kicsit több mint 1 millió dinárt, amelyet a világításra, hangosításra hasznosítottak, és mindez azért van, hogy az itt felnövő magyar gyermekek minőséges oktatásban, minőséges kultúrában részesülhessenek.
8: Az évad záró műsoron a hozzátartozók azokat a produkciókat láthatták, amelyek az évad során elismerésben részesültek. Goga Zsolt, a Kulai Magyar Művelődési Központ elnöke.
13: A gyerekek ma bemutatják mindazt, amit tanultak, mindazt, amit elsajátítottak a különböző szakcsoportjainkban. Rengeteget tanultak, én úgy gondolom, hogy itt tudják tovább vinni a hagyományainkat, a kultúránkat, és erre az egész közösség szerintem nagyon büszke lehet a népkörünkre, mert ez csak a magyarságot viszi előre, és ezt így kell csinálni, így kell folytatni.
8: Az évadzáró nem csak a szezon lezárását jelentette, hanem egyben ünnepi alkalom és visszatekintés is volt az elmúlt hónapok munkájára, élményeire és sikereire. A műsor végén a Népkör udvarában a helyi Kula Banda zenekar tartott koncertet, a fellépőket és a jelenlévőket pedig palacsintával és szalonnasütéssel várták.
1: Népzenei különlegességek a Dombos Fest második napján. Az érdeklődőket zenés és családi programmal várták. A kicsik mesemondáson vehettek részt. Közös műsorával fellépett a Tokos és a Fokos zenekar, valamint Kenta Hayashi japán gitárművész is. Halász Zoltán összeállítása.
14: Adj nekem még egy borjat, s nézd, ezt az egeret adom érte.
15: A program mesolvasással kezdődött, amelyet a gyerekek nagy érdeklődéssel hallgattak. Ritz Artúr különösen kreatívnak találta a zenével színesített felolvasást.
16: Tetszett, a meséhez nagyon tetszettek nekem ezek a hangeffektek.
15: És mit hallhattatok? Milyen előadás volt ez?
16: Hát mesés előadás.
15: Nyári Károly mesemondó elmondta, hogy az előadását Bartók Béla művészete ihlette meg, amely a népzene iránti tiszteletet tükrözi.
17: A lényeg az az volt, hogy jelenítsük meg Bartók Béla zenéjén keresztül, illetve Bartók Béla zenéjét hívjuk segítségül, hogy minél inkább illusztrálni tudjuk a cselekmény történéseit a gyerekek számára. És így csináljunk egy nagyon átélhető előadást.
15: Közös produkciójával lépett színpadra a Tokos és Fokos zenekar. Szerda Balázs elmondta, évek óta visszatérnek a fesztiválra, és minden alkalommal autentikus népzenével készülnek.
18: Ugye a Fokos egy autentikus népzenét játszó zenekar, mi azt valljuk, hogy a népzene eredeti autentikus formájában is ugye képes továbbítani és közvetíteni azt a fajta energiát, amivel ugye őseink bírtak, és mi valljuk azt, hogy ez nem egy muzeális darab, amit ugye így a vitrínben megnézünk egy üvegfal mögött, hanem hogyha ezt ma eljátsszuk, ugye ugyanazzal az intenzitással, ugyanazzal a vehemenciával, mint az őseink, akkor ez teljesen eredeti, autentikus formájában is megél, és hat az emberekre is, nem szükséges hozzányúlni bármilyen formában.
15: Az est különlegessége a japán Kenta Hayashi koncertje volt, a gitárművész egymástól teljesen eltérő zenei stílusokat ötvözött.
19: As a spirit, I carry...
15: Lélekként magamban hordozom az összes energiát, a múltat, a rezgéseket és a koncertje volt, a gitárművész egymástól teljesen eltérő zenei stílusokat ötvözött.
19: As a spirit, I carry...
15: Lélekként magamban hordozom az összes energiát, a múltat, a rezgéseket és a frekvenciát. A végső célom, hogy a frekvencián keresztül emel...

0: Sport.
1: A legutóbb ezüstérmes francia válogatott 4-1-re győzte le a tartalékosan felálló norvég csapatot tegnap a labdarúgó világbajnokság I csoportjának bosztoni mérkőzésén, így elsőként jutott tovább, riválisa pedig másodikként. A franciák kedden egy csoport harmadikkal találkoznak New Yorkban a 8-ad döntőbe jutásért, míg a norvégok ugyanezen a napon elefántcsomparttal csapnak össze Dallasban. A pontos idő 12 óra 20 perc, híradót hallottak.
0: Időjárás.
1: Szabadkán és környékén jelenleg 35 fok van, és gyenge keleti szél fúj. A következő napokban tovább erősödik a hőhullám, ma és holnap 37-38 fok, hétfőn és kedden pedig helyenként 39-40 fok is várható, az éjszakák is melegek maradnak, a legalacsonyabb hőmérséklet 21-22 fok között alakul.
2: Aktuális.
3: Érdekes.
2: Hallgasson bennünket
4: a Régió Rádió hullámain is.
5: Reklám következik.
6: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
7: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
8: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
9: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
8: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
9: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
8: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Reklámot hallottak.

0: ajánló következik.
1: Lángos imádók, figyelem! Jótékonysági Buckai Lángos Fesztivál Szabadkán a Zorkahelyi Közösségben, a Brenzu Sportközpontban július 10-én 19 órai kezdettel. A vendégeket gazdag kulturális program várja, légvár, kirakodóvásár és persze rengeteg finom lángos. Idén is fellép a Magyar Kanizsai Eridánusz együttes. Ha jön a nyár, vár a Buckai Lángos Fesztivál.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
3: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
4: A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű. Biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
5: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK Cable-nál könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkable.tv.
1: Reklámot hallottak.
6: Nálunk a rizsmányokat sem mentek ki a divatból. Szabadkai Magyar Rádió.
7: A legendák nálunk szólnak.
8: A 107,1 MHz-en.
7: Mert ami jó,
1: az jó.

0: 107,1. Itt csak retrosláger megy.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióval a 80-as években.

0: Reklám következik. Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060 099 1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060 099 1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán.
1: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
2: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztánlátás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
3: Reklámot hallottak.
0: 13 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
4: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
3: Önökkel, önökért. Címgáz.
0: Hírek.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Vörös riasztást adott ki a hőség miatt Bácskára és Szerémségre a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet. A legmelegebb órákban akár 38 fok is lehet. Az ország többi részében narancssárga riasztás van érvényben, és 36 fokos csúcs várható. A hőség a következő napokban sem enged, sőt a jövő hét elején akár 39-40 fok is lehet. A lehűlés a jelenlegi előrejelzések szerint szerdán érkezik, akkor záporok és zivatarok is előfordulhatnak. Tüzek pusztítanak Bosznia-Hercegovina több térségében is, miközben az ország nagy részére narancssárga hőségriasztást adtak ki. A következő napokban helyenként akár 38 Celsius fokot is mérhetnek. Mosztárban továbbra is oltják a hétfő óta égő hulladéklerakót. A lángok egy közeli gumiabroncs telepre is átterjedtek, jelentősen rontva a levegő minőségét. A Blidinye fennsíkon több mint 1300 négyzetméteren nehezen megközelíthető fenyveség, ezért a tűzoltóknak légitámogatással kell dolgozniuk. Az ország déli részén, Trebinye közelében egy villámcsapás okozta tüzet már sikerült megfékezni. A hatóságok azonban a háborúból visszamaradt taposóaknák miatt fokozott óvatosságra intik a lakosságot. A rendkívüli hőség ellenére sem mondják le a mára meghirdetett belgrádi nagygyűlést, amelyet a Szerb Haladó Párt szervez az ország jövőjéről szóló program ismertetésére. A parlament előtti téren megrendezendő Szerbia egy család elnevezésű rendezvényen este Alekszandar Vučić mond beszédet. Az államfő korábban közölte, hogy a rendezvényen új állami intézkedéseket is ismertet, amelyek elsősorban a legszegényebb rétegek támogatását szolgálják. Kezdeményezték a Budapest-Belgrád vasútvonalra vonatkozó iratok titkosításának feloldását, közölte Vitézi Dávid, magyar közlekedés és beruházási miniszter. Emlékeztetett, a beruházás már majdnem elkészült, a tehervonatok már használják a pályát, de a vonat befolyásoló rendszer még tesztelés alatt áll. A tárcavezető előző nap találkozott a Kínai Népköztársaság budapesti nagykövetével, mivel a titkosítás feloldásához a kínai fél beleegyezésére is szükség van. Egyetértettünk abban, hogy a legfontosabb közös cél, hogy a hazai és európai előírások szerinti biztonsági garanciák mellett a vonat befolyásoló rendszer alapos tesztelése után, de a lehető leghamarabb elindulhasson a személyszállítás a vonalon, írta a Gongtaoval tartott találkozója kapcsán Vitézi. Megszűnt a magyar közmédia vezetőjének megbízatása, miután tegnap megjelent a médiatörvény módosítása a Magyar Közlönyben. Ezzel megszűnt a média tanácselnöke, Koltai András és a testület tagjai, valamint a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT vezetője Altorja Janita, továbbá a média szolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap vezérigazgatója Pap Dániel vezető tisztségviselői megbízatása. Az átmeneti időszakban Grósz Judit közmédiáért felelős miniszteri biztos irányításával biztosítják a közmédia folyamatos működését az új vezető kinevezéséig.
6: Időjárás.
5: Szabadkán és környékén jelenleg 36 fok van és gyenge északkeleti szél fúj. Ma is holnap 37-38 fok, hétfőn és kedden pedig helyenként 39-40 fok is várható. Az éjszakák is melegek maradnak. A legalacsonyabb hőmérséklet 21 és 23 fok között alakul.
7: Közélet.
8: Közélet.
7: Politika.
8: Politika.
7: Kultúra.
8: Kultúra.
7: Sport.
8: Sport.
9: Hogy ne maradjon le semmiről.
10: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió műsorát.
11: A főhős ellovagol a messzeségbe.
12: A repülő csészehaj leszáll.
11: Valaki fegyvert ránt.
12: Más pedig szerelmesen ölel.
11: Hatalmas érzelmek, őrült akciók, mély drámák.
12: Ez a film, és ami mögötte van, a zene.
11: Muzsikál a mozi.
12: A 107,1 MHz-en.
13: Filmzenei műsorunkban a lányok, a nők, a hölgyek kerülnek fókuszba. Csapjunk rögtön a közepébe. A most következő dal elhangzik több alkotásban is, köztük a 2011-es Életre valókban. Ez a Muzsikál a mozi, Orosz Ildikóval.
14: Birds flying high, you know how I feel.

Az elvált nők klubja egy 1996-ban bemutatott amerikai vígjáték Bette Midlerrel, Goldie Hawnnal és Diane Keatonnal a főszerepben.

Az 1996-os Jerry Maguire a Nagy Hátraarc című romantikus komédiában Tom Cruise, Cuba Gooding Jr. és René Zellweger szerepel, John Lennon dala pedig elhangzik benne.

0: ajánló következik.
1: Kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban. Vasárnaponként az önök zenés üdvözleteit továbbítjuk 11 és 16 óra között a 107,1-en és a 107,9 MHz-en. Zenei listánkat megtalálják a Pannoner TV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján, a Halasi Tükörben, valamint az internetes közösségi oldalon is. Így gratulálok! Vasárnapi kívánságműsor 11-től 16 óráig a 107,1-en és a 107,9 MHz-en. Ajánlót hallottak.
0: Muzsikál a mozi.
2: A 107,1 MHz-en.
3: A kutyám Jerry Lee egy 1989-es akció vígjáték James Belushival a főszerepben.

Az 1999-es amerikai szépség egyik ismert jelenetében az 1970-es American Woman szól.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
3: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs
4: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
5: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Panyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: Reklámot hallottak.
6: Muzsikál a mozi.
7: A 107,1 MHz-en.
8: Az Ördög Pradát visel 2006-ban került a mozikba. Az amerikai filmvígjáték drámában Meryl Streep és Anne Hathaway játssza a főszerepet, no meg a divat.

A Crossroads, magyarul az álmok útján című 2002-es romantikus vígjátékból Britney Spears és Zoe Saldana nevét kell megemlíteni. Britney itt énekli el a dalt, amelynek az eredetije jön most. Let's go, girls!

Santana Black Magic Woman-je több filmben és sorozatban is szól, és ha már a hölgyek körül forog a muzsikál a mozi, hát nem maradhat ki a válogatásból.

Így vagy úgy, de ezúttal a lányok, a nők, a hölgyek voltak a filmzenei műsorunk középpontjában. Még jön egy kis ráadás csajos filmekből, de én búcsúzom. Ez volt a Muzsikál a mozi Orosz Ildikóval.

0: 14 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Hírek.
4: Köszöntöm a hallgatókat, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Több millió dinár értékben lopott ékszereket egy szobafestő egy idős szabadkai asszonytól. A helyi rendőrség munkatársai intenzív nyomozás eredményeként derítették fel egy súlyos lopás körülményeit, és őrizetbe vették az 1983-as születésű szabadkai BV-t. A gyanú szerint a férfi Szabadkán, miközben egy 72 éves nőházát festette, 11,5 millió dinár értékű ékszert tulajdonított el. A rendőrség az ellopott ékszerek egy részét megtalálta a gyanúsítottnál, és azokat visszaszolgáltatják a tulajdonosnak. BV-t 48 órás őrizetbe helyezték, ezt követően büntető feljelentéssel együtt a szabadkai alapfokú ügyészség elé állítják. Bács Gyula falván hálaadó ünnepi szentmisét tartottak a magyarok nagyasszony a római katolikus templom külső homlokzatának felújítása alkalmából. Ennek kapcsán dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke úgy fogalmazott Facebook oldalán: Bács Gyula falva története az újrakezdés története. Egykor bánáti magyar családok találtak itt új otthonra a telecskai dombok hátán. Ma pedig a mi feladatunk megerősíteni azokat a bástyákat, amelyek közösséget tartanak meg. Ezért támogatta a Magyar Nemzeti Tanács a templom megújítását 2024-ben és 2025-ben összesen 3,3 millió dinárral. A megújult templom ma azt üzeni, ahol van hit, összefogás és munka, ott a közösség látható eredményeket tud felmutatni, írja bejegyzésében a politikus. Kezdeményezték a Budapest-Belgrád vasútvonalra vonatkozó iratok titkosításának feloldását, közölte Vitézy Dávid, magyar közlekedési és beruházási miniszter. Emlékeztetett, a beruházás már majdnem elkészült, a tehervonatok már használják a pályát, de a vonat befolyásoló rendszer még tesztelés alatt áll. A tárcavezető előző nap találkozott a Kínai Népköztársaság budapesti nagykövetével, mivel a titkosítás feloldásához a kínai fél beleegyezésére is szükség van. Egyetértettünk abban, hogy a legfontosabb közös cél, hogy a hazai és európai előírások szerinti biztonsági garanciák mellett a vonat befolyásoló rendszer alapos tesztelése után, de a lehető leghamarabb elindulhasson a személyszállítás a vonalon, írta a Gong Tao-val tartott találkozója kapcsán Vitézy.
3: Sport.
4: Harmadik helyen végzett gerelyhajításban Világos Adrianna a 76. Boris Hadzsekovic emlékversenyen Zágrában. A szerb válogatott atlétája első kísérletére 60,04 méter dobott, ami végül elegendőnek bizonyult a dobogós helyezéshez. Emellett még két 59 méter feletti dobása is volt, így tovább folytatta kiegyensúlyozott szereplését az idei szezonban. Kiemelkedően szerepelt Luka Boskovic is, aki távolugrásban egyéni csúcsot jelentő 8 méter 23 centiméteres ugrással ezüstérmet szerzett. Ivana Spanovic is remek teljesítményt nyújtott. Hármas ugrásban 14 méter 25 centiméterrel negyedik lett, ami pályafutása legjobb szabadtéri eredménye ebben a számban.
3: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén jelenleg 36 fok van, a következő napokban tovább erősödik a hőhullám. Még holnap is 37-38 fok, hétfőn és kedden pedig már helyenként 39-40 fok is várható. Az éjszakák is melegek maradnak, a legalacsonyabb hőmérséklet 21 fok körül alakul.
5: Egy óra múlva is,
6: csak a legfrissebbek.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
7: Társadalmi célú felhívás.
8: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a Szabadkai MCC Fiatal Tehetség programjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063-88-96-098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
5: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
9: Társadalmi célú felhívást hallottak.
10: Slágergyár. Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en. A 107,1 MHz-en. Slágergyár. Mert kell egy kis nosztalgia.
11: Készül a színpad, jönnek a sztárok, a régi kedvencek, kiket nagyon vár.

0: már is megérted. Ez az érzés olyan jó, hogy fel nem fogható. Slágerkult.
1: Szép napot kívánok, illetve szevasztok mindenkinek, aki slágergyárat hallgat. Bírjátok a meleget, kedves hallgatók? Hát én valahogy kibírom. Most látom, hogy te 23 fok van. Ja, be van kapcsolva az air condition. Nem is arról találmány ez az air condition. Elérkezett egy újabb slágergyár elkövetésének ideje lehetősége. Itt a 87, a 107,1 MHz, illetve a 107,9 MHz. És ez egy olyan műsor, ami az egész világon követhető. Van, létezik internet kapcsolódási lehetőség, és van még egy lehetőség, tudtok, miről beszél. De nem árt ismételni, ahogy szokták mondani régi latinok, a rómaiak. Repetíció es mater studiorum, az ismétlés a tudás anyja. 0-66-36-36-33, ez az elérhetősége. SMS-ben, tehát Viberen keresztül lehet jelentkezni. Csak is kizárólag írásra. Mit szeretnétek meghallgatni a mai műsorban? És időben küldjétek el a zenei kéréseteket, mert azért nekünk is kell egy icipici idő, független attól, mennyire meleg, vagy nem nagyon meleg az idő, hogy melyik polcon porosodik az a felvétel, amit szeret meghallgatni. Nosztalgia hangvételi műsorról lévén szó, nagy előnyt élveznek azok a felvételek, zeneszámok, amelyek ebbe a kategóriába tartoznak, de nincs semmi se köbevésbe, mert a fő célunk az, hogy ti jól érezzétek magatokat. Jó magam, Kis János, ma vagyok a technikai munkatársa, keverőpult mögül, mosolyogva üdvözöl benneteket, Váradi Valentinról van szó, egészen este 8 óráig ezen a hullámhosszon lehetünk. Az első felvétel mi más lehet, mint ilyen felvétel, ami olyan napról szól, mint ami körülöttünk van. Hey, Sunny Day, Ricky King felvételével indul a mai slágergyár.

Az első zenekérések már is megjelentek, illetve már a műsor előtt megjelentek az SMS, illetve Viber oldalunkon, de van még bőven hely rajtuk, hiszen este 8-ig együtt lehetünk ezen a hullámoszon. Kornélia is jelentkezett, Szabadkára üdvözlet mindenkinek, aki slágergyát hallgat ebben a meleg szombat kora délutánban. A zenekérések Kornéliának így hangzik: Hervadó, Petúniák.

Nem minden napi zenékérést fogok most teljesíteni. Szabó Zoltán zenékérés a Postaládámban az ottani címemen landolt, és benne van, hogy a néhai a Szabadkai Aquarius lemezkúban gyakran hallhatta azt a zeneszámot, és szereti meghallgatni mai műsorban. A Wishful Thinking nevű együttesről van szó, és a dal címe Hiroshima.

A Mandal ír felvétele következik Peter Antal szabadki hallgatónk kérésére, aki az állandó slágegye hallgatók közé tartozik. Üdvözöl mindenkit, és az Zenigma című felvételt szereti meghallgatni.

0: ajánló következik.
1: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
1: Reklámot hallottak. Apró hirdetések.
0: Kérdessen Ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
0: a 024 222 638-as számon.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
8: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek. Az ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRD I-típusú személyautó, 2010-es évjáratú, megbízható, családi utcai terepjáró, takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisig érvényes. Az irányár 6000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es telefonszámon lehet. Még egyszer mondom az elérhetőséget, 062 92 84 531. Felvásárolnak ócskavazsat, rezet, tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádakat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődni a 061 19 99 393-as vagy a 065 29 99 393-as telefonszámok egyikén lehet. 061 19 99 393, illetve 065 29 99 393. Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-as V6-os dízelmotor, automata S-tronic váltóval. 2010-es évjáratú, 2027-ig van bejegyezve, az irányár 8000 euró. Érdeklődni ez esetben a 062 92 84 531-es telefonszámon lehet. 062 92 84 531. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján, a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
1: Hétköznaponként 12:30-11:00, valamint délután 13:30-16:00.
0: Hétvégén 9:30-12:00, valamint délután 14:30-17:00.
1: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
0: 222 638-as számon.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

Az EHO együttes felvétele következik Nelly kérésére, aki Szabadkára jelentkezett, üdvözlet a stúdióban dolgozóknak és a Slágergyár hallgatóinak, mindenkinek szép meleg nyári kora délutánt kíván, és a Maradj velem című dalt szeretné meghallgatni.

Slavica SMS bejelentkezett, üdvözlet mindenkinek, az elén kérésre nemes egyszerűséggel. Így hangzik valamit attól a Rocco Granatától. Hát ez a valami legyen Rocco Granata legismerte felvitele, a Marina.

Matilka Szabadkára jelentkezett. Szép nyári szombat délután kíván, jó munkát a stúdióban dolgozóknak és a hallgatóknak. Néhány zeneszámot felsoroltál üzenetedben, kedves Matilka. Fiadat is üdvözl, aki Ausztriában hallgatja az internetnek, hála ezt a mai műsort. Köztük van Zambó felvitele is. Egyszer megjavulok én.

0: ajánló következik.
1: Élmény, amely gazdagít 2026-ban is.
2: Július 9-e és 12-e között vár az 5. nyárhangoló fesztivál.
1: A 4 napos rendezvénysorozat keretében színvonalas programokkal készülünk a Palicsitó partjára látogatóknak.
2: Alkalmi kiállítások, családi programok, operett és színházi előadás.
1: Bűvészshow, könnyű zenei koncertek, vajdasági kézműves termékek, minőségi borok és gasztrokiállítók egy helyen.
2: A programokon való részvétel ingyenes.
1: Részletes információkért látogassanak el a Szekeres László Alapítvány Facebook oldalára.
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.
5: Slágergyár, a lemezlovas kisjáró.

0: vajon?
1: Iba SMS-ben jelentkezett, üdvözlete mindenkinek, és azt írott, kedves Iba, hogy végre újra itthon, ezért kérled azt a felvételt, mely arról szól, hogy az otthon zöld füvén.

és ekkor hirtelen felébredt. Felébresztett a nagyvárosi zaj. Körülnéztem, négy szürke fal merett rám. Rá kellett döbbennem, hogy az egész csak egy édes álom volt. De a szívem mélyén azóta is ott cseng halkan, mit még anyám dúdolt valamikor régen, egy régi dalban. Hogy olyan jó, az otthon zöld füvén.

Azt hiszem, hogy nem minden napi zenekérést fog most teljesíteni. Aláírás nincs, egy magányos hölgy szeretne egy zeneszámot a hangulatához illő dalt. Csak így, és sok-sok felkiáltójel van utána. Feladtad a leckét, kedves magányos hölgy, de azt hiszem, hogy ez egy találó felvétel. Roy Orbison az előadója, és erről szól a dal, hogy Only the Lonely Know the Way I Feel. Csak azok, akik magányosak, tudják igazán, hogy hogyan is érzem magam.

Műsoridőnknek ebben az órában, az első órában még egy felvételt tudunk meghallgatni, ez egy zenekérés teljesítéssel lesz. Babi aláírással futott be a zenei kérés, azt írott kedves Babi, hogy üdvözlet a stúdióban dolgozóknak és a hallgatóknak ebben a rekkenő forróságban. Hát nyár van, és úgy illik, hogy meleg legyen. Annak ide az én nagymamám tehát azt mondták, hogy nyáron legyen nagyon meleg, télen legyen nagyon hideg, és akkor tavasz meg az ősz is nagyon megfelelő idő lesz, mert ez egy ilyen átmenet a nagyon melegből a hidegbe, illetve fordítva. Amit kész tőlem, ez egy Susan Vega felvétel, itt van nálam kézni, és le fogom pörgetni, ez a Tom's Dinner című zeneszám, és ne felejtjétek a kedves slágergyel hallgatók, időben jelentkezzetek, küldjétek el a zenekéréseket, 066 36 36 33, nekem is kell időben megtalálom, mit kértek.

0: Reklám következik.
1: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztán látás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
2: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem zentai konzultációs központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk zentán.
3: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
4: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
5: Reklámot hallottak.
6: 15 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért. Címgáz.
8: Hírek.
9: Köszöntöm a hallgatókat, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Ismét régi pompájában fogadja a híveket és a látogatókat a bács-gyulafalvi magyarok nagyasszony a római katolikus templom. Ez alkalomból ünnepi szentmisét tartottak. A templom felújítását összesen 3,3 millió dinárral támogatta a Magyar Nemzeti Tanács az elmúlt 2 évben. A beruházásnak köszönhetően felújították az épület homlokzatát. Az 1898-ban épült templom a település egyik legjelentősebb szakrális és közösségi épülete. Megdicsérte Szerbiát az uniós bővítési biztos. Martakos úgy értékelte, hogy Szerbia fontos lépést tett az Európai Uniós tagság felé, azzal, hogy kijavította a parlamentben elfogadott igazságügyi törvényeket. Az Európai Uniós bővítési biztos tegnap este az X-en azt írta, ez a lépés hozzájárul a bizalom helyreállításához. Hozzátette. Ana Brnabicsel, a szerb parlament elnökével Szerbia EU felé vezető útjának következő lépéseiről tárgyalt. Ezek közé tartozik a választási reform előmozdítása átlátható és inkluzív módon, a médiaszabadság megerősítése, valamint az EU kül- és biztonságpolitikájához való erőteljesebb igazodás. A rendkívüli hőség ellenére sem mondják le a mára meghirdetett belgrádi nagygyűlést, amelyet a szerb haladó párt szervez az ország jövőjéről szóló program ismertetésére. A parlament előtti téren megrendezendő Szerbia egy család elnevezésű rendezvényen este Alekszandar Vučić mond beszédet. Az államfő korábban közölte, hogy a rendezvényen új állami intézkedéseket is ismertet, amelyek elsősorban a legszegényebb rétegek támogatását szolgálják. Több millió dinár értékben lopott ékszereket egy szobafestő egy idős szabadkai asszonytól. A helyi rendőrség munkatársai intenzív nyomozás eredményeként derítették fel egy súlyos lopás körülményeit, és őrizetbe vették az 1983-as születésű szabadkai BB-t. A gyanú szerint a férfi Szabadká miközben egy 72 éves nőházát festette, 11,5 millió dinár értékű ékszert tulajdonított el. A rendőrség az ellopott ékszerek egy részét megtalálta a gyanúsítottnál, és azokat visszaszolgáltatják a tulajdonosnak. BV-t 48 órás őrizetbe helyezték, ezt követően büntető feljelentéssel együtt a szabadkai alapfokú ügyészség elé állítják.
0: Sport.
9: Novák Djokovic hétfőn várhatóan 18 óra körül játssza első mérkőzését az idei Wimbledon teniszbajnokságon. A szerb teniszező ellenfele a kínai Yu Jinping lesz. A központi pálya programját 14 óra 30 perckor Miomir Kecmanovic és a címvédő Jannik Sinner mérkőzése nyitja meg. Majd a nap második mérkőzésén a női mezőny egyetlen szerb résztvevője, Teodora Kostovic, a világ első Arina Sabalenka ellen játszik. Djokovic találkozója lesz a nap harmadik mérkőzése.
0: Időjárás.
9: A következő napokban tovább erősödik a hőhullám, holnap is még 37-38 fok, hétfőn és kedden pedig helyenként 39-40 fok várható. Az éjszakák is melegek maradnak, a legalacsonyabb hőmérséklet 21 fok körül alakul. Jelentősebb változásra szerdán van kilátás, amikor záporok, zivatarok is kialakulhatnak, és néhány fokkal mérséklődhet a nappali felmelegedés.
5: Az SMR hírei óránként a Régió Rádióban is.
6: Ne maradjon le a fontos dolgokról!

Mai műsorodunk második órájában járunk, egy Petriklány felvételt választottam olyan indító dalnak, műsorodunknak erre a részére. A dal így kezdődik, a Someday, egy nap, you want me to love you, szeretnéd, ha szeretnélek.

Egy maxi single következik, annak én is sokáig kerestem ezt a zeneszámot, a dal címe Midnight Music, éjféli zene, és azt, amióta megvan, azóta ritkán használom. Ilyenek vagyunk mi emberek. Stevie B dala következik.

A következő felvétel remélem, hogy egy slágerdje hallgatnak tudok a kedvében járni, mert a zenekérés így hangzik, aláírás nélkül futott be, azt a Találkozás című zeneszámot szeretném meghallgatni. Húhaj, sokan adtak ilyen felvételben ennek a címe Találkozás, de újabban ezt a változatot gyakrabban engedem.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak.

Lobó felvétele következik egy állandó szabadhallgató kérésére. A dal címe Will You Still Love Me Tomorrow? Fogsz-e holnap is kedvelni, szeretni?

A következő pár percben Raus István kedvén fog járni, az állandó hallgató közé tartozik, aki párjának, Irmának szeretne kedveskedni a mai műsoron keresztül egy felvétellel, melynek a címe Csókolj meg! Sokszor!

Eszter SMS-ben jelentkezett, üdvözlet, mindenkinek az állandó hallgató közé tartozik, ha úgy írod, kedves Eszter, hogy bármit csinálsz, félfüllel mindig halló távolságban vagy, amikor ilyen műsor szól, mint a slágegyel, külön zenekérésed nincs, de bízom benne, hogy tetszeni fog azt, amit most fogok engedni. Hát akkor szeretnék kedveskedni, nem csak neked, a többi hallgatónak is, azzal a felvétellel, melynek a címe Egyetlen szó.

A József Horgosó jelentkezett, üdvözlet a kis csapatnak itt a stúdióban. Hát ez Valentin is, jó magam vagyok, köszönjük szépen. Céline Dion felvételét szeretné József meghallgatni, melynek a címe I love you, kedvellek, szeretlek, angolul I love you.

0: ajánló következik.
1: Kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban. Vasárnaponként az önök zenés üdvözleteit továbbítjuk 11 és 16 óra között a 107,1 és a 107,9 MHz-en. Zenei listánkat megtalálják a Pannoner TV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján, a Halasi Tükörben, valamint az internetes közösségi oldalon is. Így gratulálok! Vasárnapi kívánságműsor 11-től 16 óráig a 107,1 és a 107,9 MHz-en. Ajánlót hallottak.
0: 107,1. Slágergyár. Mert kell egy kis nosztalgia.
2: Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en. Bár rá...

0: Gergely.
1: Arrakos jelentkezett, üdvözlet a műsor dolgozóinak és a hallgatóknak, és azt írott, kedves Aranka, hogy rám bízod a választás, válasszak egy szép dalt. Ez nem tudom, ilyenkor, amikor ilyesmit mondanak nekem a hallgatók, hogy válasszak egy dalt, ez teszt, vagy pedig valóban bíznak az ízlésemben, vagy eltalálom-e, hogy milyen a hangulat, de mindjárt próbáljuk meg. Egy véletlen séta, ami meg sem történt, ez következik.

emléki, hogy mennyire szép volt, az nap este sokkal jobban fény lett a hold. Néztük, hogy ragyogtak az égen a csillagok, mondtam, hogy ne féljél, neked én itt vagyok.

Műsorodőnknek ebben az órában még két felvételt tudunk meghallgatni. Előbb egy zenekérés teljesítésével próbálkozom, azért mondom, hogy próbálkozom, mert Szabó Zoltán jelentkezett nálam, és a Los Incastól szeretne meghallgatni egy felvételt, amit kéztelen kedves Zoli, hát az nincs nálam kézni, de Los Incastól van egy csokorra való felvétel, bízom benne, hogy ez is fog neked tetszeni, amit választottam, és majd utána nézek az otthoni, hát a zenebázisomban, ami nem kevés, talán ott van az, amit szeretné meghallgatni, majd utána egy Gergely Robert felvétel szereti kedveskedni a Slágegyen mai hallgatóinak, fogadjátok tőlem sok szeretete, illetve tőlünk, mert Valentin is rábólintott, hogy mehet ez a szám, nincs ebben több, ez a dal címe.

bent, csak hívtalak. Nincs ebben több, csak vártalak. Hány mosolygás még az élet,

0: Annie Alig.
1: Nincs ebben több, csak hívtalak. Nincs ebben több, csak vártalak. A szavak elsohannak.

0: 16 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Híradó.
4: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Maráci Barabás Mónika a híradó témáiból. Rekordokat döntögető kánikulával ér véget a június. Ismét régi pompájában a bázsgyulafalvi magyarok nagyasszonya templom. A rendkívüli hőség ellenére is megtartják a belgrádi kormánypárti nagygyűlést. Megdicsérte Szerbiát az uniós bővítési biztos. Venezuelai földrengés, egyre kisebb eséllyel találnak túlélőket a romok alatt. Mondom a részleteket. Rekordokat döntögető kánikulával ér véget a június, az utolsó 4 hónap, 4 napban akár 40 Celsius fokos hőség is elérheti a Vajdaságot. A meteorológusok szerint szerdáig vörös riasztás marad érvényben, akkor egy zivatar átmeneti felfrissülést hoz a térségbe. Balázs Zita riportja.
5: Már délelőtt 10 órakor 30 fokot mutatott a hőmérő Szabadkán és környékén. Az előrejelzések szerint az elkövetkezendő napokban is hasonló lesz a helyzet. A napokban 38-39 fokos csúcshőmérsékletre kell számítani. Hétfőn a 40 fokos meleg sem kizárt. A legtöbben a hűvösben menekülnek a kánikula elől. Palatinus István.
6: Nem bírom sehogy se elviselni, mert lakásban lakok. A klímát, hiába van klíma, nem bírom használni azért, mert árt, és akkor már reggel korán kiszoktam ide jönni, elbújok a hűvösbe, hogy valahogy túléljem ezt a meleget. És alig várom már, hogy jöjjön a felfrissülés, hogy majd azért. Tehát ez elviselhetetlen, ez nem lehet kibírni.
5: Palicson népszerű program a sétahajózás is. A kánikulára való tekintettel csak este 7 és 10 óra között közlekedik a katamarán. A tó körbehajózására két állandó négylábú utas társaságában van lehetőség, akik a hűvösben élvezik a hajó ringatását. Az út ára 600 dinár. A gyerekek féláron, még a nyugdíjasok 200 dináros kedvezménnyel vehetik igénybe a szolgáltatást. Az utazáshoz előzetes bejelentkezés nem szükséges. Zlatko Matić, hajós kapitány.
7: Csak
5: jöjjenek el, ennyi a lényeg. Olyan ez, mint a tengeren. A kis hajó a női strand mellől indul, amikor összegyűlik 3-4 ember, már indulunk is. A hajóút fél óráig tart. Ez egy kellemes körút. Közben fújdogál a szellő, ami hűsít. Ahogy önök is láthatják, a vízen nagyon kellemes és komfortos az idő. A tópartján fagyizók és kávézók sokasága várja a hűsölni vágyokat. Iszlám Üzeiri már 50 éve üzemeltet fagyizót a tóparton. Elmondása szerint egyre kevesebb a fürdőző, de akik mégis kilátogatnak, szívesen fogyasztanak fagylaltot vagy valamilyen hűsítő italt. Egy gombot 100 dinárba kerül, még 2 deci limonádéért 150 dinárt kell fizetni. Szomorú, hogy egy ekkora tónál nincsenek fürdőzők. Vannak, akik fürdenek. Tudom, már évek óta tilos, csak kevesen teszik. Akik idejönnek, mit vásárolnak önöknél? Nálunk főleg fagylaltot vesznek, a kávézókban pedig sört isznek, és így tovább. Melyik a legnépszerűbb fagylalt? Melyik íz? Nálunk azt mondanám, mindegyik finom. Az előrejelzések szerint a hőség szerdáig, azaz július 1-ig kitart, amikor egy vihar éri el térségünket, és a hőmérséklet akár 10 fokkal is visszaesett. Az előttünk álló 4 napos kánikula idején a szakemberek fokozott folyadékbevitelre figyelmeztetnek, és arra kérik az embereket, hogy lehetőség szerint a legtöbb időt hűvös helyen töltsék.
4: A rendkívüli hőhullám Európa számos országában okoz komoly problémákat. A hétvégén több városban is rekord közeli vagy rekordot döntő hőmérsékleteket mértek, ezért számos korlátozást vezettek be. A nappali csúcshőmérséklet több helyen meghaladja a 40 fokot a kontinensen. A szakértők szerint az extrém értékeket egy Európa felett lévő hőkupola okozza. Halász Zoltán összefoglalója.
8: Horvátországban narancssárga riasztás van érvényben, a hatóságok pedig az extrém hőség miatt a turistákat is fokozott óvatosságra figyelmeztetik. Párizsban betiltották a közterületi alkoholfogyasztást, és a városi Pride felvonulást is elhalasztották a tikkasztó hőség miatt. Az Eiffel torony a megszokottnál korábban zár, miközben a városban közel 39 Celsius fokot mértek. Sokan a parkokban vagy a csatornák közelében próbálnak felfrissülni. A hatóságok ugyanakkor óvatosságra figyelmeztetnek, miután egy férfi életét vesztette fürdőzés közben a Saint Martin csatornában. Franciaország több megyéjében továbbra is a legmagasabb fokú hőségriasztás van érvényben. Németországban is kitart a forróság. Saarbrückenben 41,3 Celsius fokot mértek, ami minden idők legmagasabb hivatalosan rögzített németországi hőmérséklete. A meteorológusok szerint ezt az értéket akár meg is haladhatják. Az Egyesült Királyságban szintén rekord dőlt meg. Pénteken mérték a valaha feljegyzett legmelegebb júniusi napot. Anglia több térségében továbbra is hőségriasztás van érvényben. Spanyolországban sem enyhül az időjárás. Több helyen 40 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet, és az előrejelzések szerint a jövő hét elején is a megszokottnál jóval melegebb idő várható. A szakértők szerint egy a kontinens felett lévő hőkupola okozza az extrém időjárási értékeket.
4: Tüzek pusztítanak Bosznia-Hercegovina több térségében is, miközben az ország nagy részére narancssárga hőségriasztást adtak ki. A következő napokban helyenként akár 38 Celsius fokot is mérhetnek. Mostárban továbbra is oltják a hétfő óta égő hulladéklerakót. A lángok egy közeli gumiabroncs telepre is átterjedtek, jelentősen rontva a levegő minőségét. A Blidinje fensíkon több mint 1300 négyzetméteren nehezen megközelíthető fenyveség, ezért a tűzoltóknak légi támogatással kell dolgozniuk. Az ország déli részén Trebinje közelében egy villámcsapás okozta tüzet már sikerült megfékezni, a hatóságok azonban a háborúból visszamaradt taposóaknák miatt fokozott óvatosságra intik a lakosságot. Ismét régi pompájában fogadja a híveket és a látogatókat a bázsgyulafalvi magyarok nagyasszonya római katolikus templom. Ebből az alkalomból ünnepi szentmisét tartottak ma a felújított épületben. A templom megújulását a Magyar Nemzeti Tanács az elmúlt két év során összesen 3,3 millió dinárral támogatta. A beruházásnak köszönhetően megújult az épület külső homlokzata és új festést kapott a templom. Mecseri Kanita riportja.
0: A bácsgyulafalvi magyarok nagyasszonya római katolikus templom 1898-ban épült, és a telecskei dombok hátán fekvő település egyik legjelentősebb szakrális és közösségi épülete. Az idő múlásával az épület külső homlokzata jelentősen leromlott, ezért időszerűvé vált a teljes homlokzat felújítása és a templom külső falainak újrafestése. Hajdú László, plébános.
3: Itt egy önálló plébános volt, főtisztelendő pásztor Árpád atya személyében, és tulajdonképpen ő, aki elkezdi ennek a templom épületének a felújítását. Megérkezésemkor már csak a déli oldal maradt, és ez az, amivel, vagy ezzel fejeződött be a külső homlokzat.
0: A Magyar Nemzeti Tanács kiemelt céljai közé tartozik a vajdasági templomok megőrzése és felújítása. Ennek jegyében 2024-ben 800 ezer dinárral, 2025-ben pedig további 2,5 millió dinárral támogatta a bácsgyulafalvi templom felújítását. A helyi templom nem csak a hitélet központja, hanem a közösség egyik legfontosabb összetartó ereje is. A település életében mindig meghatározó szerepet töltött be, hiszen a falu szinte a templom köré épült. Hugyik Rihárd, a Magyar Nemzeti Tanács végrehajtó bizottságának elnöke.
7: Maga a falu is 1873-ban jött létre a telecskai dombok tetején, és Hódegyházáról és Szajánból érkeztek ide a telepesek, akik akkor a hatalmas 1872-es árvíz következtében elveszítették házaikat, otthonaikat, termésüket, és egy új világot kerestek, és egy új települést hoztak létre, amely a maga rendezettségeivel, saktáblaszerű telepített utcáival, vagy kialakított utcáival egy olyan otthont teremtett meg, amely mind a mai napig fennáll.
0: Ahol van hit, összetartás és munka, ott jövő is van. Erről tesz tanúbizonyságot a bácsgyulafalvi közösség, hangsúlyozta a szentmisét követően dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke.
9: Szeretnék köszönetet mondani a Magyar Nemzeti Tanácsnak, amely az elmúlt két évben 3,3 millió dinárral támogatta a homlokzatnak a felújítását. de Zomborváros is nagy mértékben hozzájárult, hogy Magyarország kormánya is ezeknek a munkálatoknak a kivitelezéséhez. A telecskai bácsgyulafalvi hívek igazán méltó körülmények között vehetnek részt a szentmiséken, olyan a templom, mint újkorában volt, gyönyörű, és egy összetartó közösségnek a benyomását tették a helyiek, hiszen összefogás és munka nélkül nincsenek eredmények sem.
0: A templom ugyan megújult, azonban a fejlesztések itt még nem érnek véget. A jövőben további beruházásokat is terveznek, amelyek között szerepel a sekrestye átalakítása, a templom klimatizálása, valamint több egyéb korszerűsítési munkálat megvalósítása is.
4: A rendkívüli hőség ellenére sem mondják le a mára meghirdetett belgrádi nagygyűlést, amelyet a Szerb Haladó Párt szervez az ország jövőjéről szóló program ismertetésére. A parlament előtti téren megrendezendő Szerbia egy család elnevezésű rendezvényre Alekszandar Vučić hívta meg az állampolgárokat. A szervezők szerint a résztvevők kérdőíveken jelölhetik meg, mely témákat tartják a legfontosabbnak Szerbia fejlődése szempontjából, valamint saját javaslataikat és problémáikat is megfogalmazhatják. A nap folyamán gyermekprogramok, koncertek, motoros felvonulás és robotbemutatók is várják az érdeklődőket. Este pedig Alekszandar Vučić mond beszédet. Az államfő korábban közölte, hogy a rendezvényen új állami intézkedéseket is ismertet, amelyek elsősorban a legszegényebb rétegek támogatását szolgálják, valamint beszél a kormányzó párt választási terveiről is. Megdicsérte Szerbiát az uniós bővítési biztos. Martakosz úgy értékelte, hogy Szerbia fontos lépést tett az Európai Uniós tagság felé azzal, hogy kijavította a parlamentben elfogadott igazságügyi törvényeket. Az Európai Uniós bővítési biztos tegnap este az X-en azt írta, ez a lépés hozzájárul a bizalom helyreállításához. Hozzátette, Ana Brnabicjal, a szerb parlament elnökével Szerbia EU felé vezető útjának következő lépéseiről tárgyalt. Ezek közé tartozik a választási reform előmozdítása, átlátható és inkluzív módon, a média szabadság megerősítése, valamint az EU kül- és biztonságpolitikájához való erőteljesebb igazodás. Az 1000-hez közelít a venezuelai földrengés áldozatainak száma. A Caracas térségét sújtó kettős földrengésben a hivatalos adatok szerint eddig 920-an vesztették életüket, 3360-an megsérültek, és még mindig több száz embert keresnek a romok alatt. Egy weblapon, ahol az eltűnt embereket lehet jelenteni, péntek délután több mint 50 ezeren szerepeltek. A 7,2-es és 7,5-ös erősségű rengéseket Kolumbiában is érezni lehetett. Az Egyesült Államok Földtani Szolgálata több mint 10 000 halálesetet jósolt, mivel a mostani lenne az elmúlt 100 év egyik legtragikusabb latin-amerikai földrengése. A legsúlyosabban a főváros Caracas és a közeli tengerparti La Guaira érintett. Helyi információk szerint mintegy 250 épület sérült vagy semmisült meg. A pontos idő 16 óra 13 perc. És most halljuk, hogy mi lesz még a híradóban. Barangoló természet és környezetbarát tábor Temerinben. Népzenei különlegességek a Dombos Fest második napján Kishegyesen. Jönnek a részletek. Temerinben barangoló természet és környezetbarát tábor zajlik a 8-tól 14 éves gyerekek számára a helyi Lenke tanyán. A közös sátorállítással, reggeli tornával, különféle mesterségek megismerésével, műhelyi munkával, különböző előadásokkal és tábortűzzel tarkított program kiváló lehetőséget biztosít a természet megismerésére. Paracki László és Szabó Regina tudósít.
10: A Kultúrkavalkád Egyesület által szervezett barangoló táborba idén 40 gyerek, 29 fiú és 11 lány jelentkezett. Többségük temerini, de Bácsföldvárról és Óbecséről is érkeztek. Maráci Izabella, résztvevő.
11: Sokat játszunk, egész napra vannak programok, egy fél órára elkapjuk a telefont, van, amikor egy háromnegyed órára, attól függ, hogy meddig beszélünk a szülőkkel. A felkelés az egy kicsit olyan nehezebben, de felkelünk. Én a barátnőmmel jöttem, egy sátorba alszok vele, és minthogyha az egyikünk fel kell, akkor kácsuk a másikat is.
10: A tábor mindegyik napja különböző foglalkozásokkal, sok-sok játékkal telik, közben külön ügyelnek a természet iránti tiszteletre és a tisztaságra. Dosztán György, résztvevő.
12: Nézünk filmeket, lovagolunk, megyünk sétálni, tornázunk reggel, utána van a reggeli, uzsonna és ebéd.
10: Szombaton a sejtekről tartott interaktív előadást Rajsli Dorottya, mesterdiplomás biokémikus.
13: Fogunk beszélni ugye a sejtekről, a sejtek fölépítéséről, és utána lesz egy ilyen nyomozásféleség, amelyben többféle nyomot fognak majd kideríteni a gyerekek, és mindet majd visszakötjük a sejtekre és a szervezet működésére, hogy még jobban meg tudják ismerni.
10: A barangoló tábor fő célja, hogy közelebb hozza a gyerekekhez a természetet, az állatokat és a növényeket, és hogy megtanuljanak csapatban dolgozni. Varga Éva, szervező, a Kultúrkavalkád Egyesület tagja.
14: A tavalyi évben a mentősök látogattak el hozzánk, idén pedig a tűzoltók. Úgy gondoljuk, hogy ez nagyon fontos, hogy a gyerekek ismerjék ezeket a szakmákat is, és ezeket a fontos számokat is, ugye, amiken lehet őket tárcsázni. Tehát a tűzoltók tartottak egy nagyon érdekes előadást, érkeztek tűzoltókocsival, megtekinthették. Utána volt egy nutricionista előadónk is, aki az egészséges életmódról beszélt nagyon érdekesen és nagyon interaktívan. A gyerekek aktívan részt vettek ezen az előadáson, és utána ők maguk készítették el az aznapi egészséges uzsonnájukat is.
10: A tábor lakói a természetismereti programok mellett különböző kreatív foglalkozásokon, kézműves műhely munkákon vehetnek részt, és ügyességi feladatok is várnak rájuk június 28-áig, vasárnapig.
4: A népzenei különlegességekkel volt a főszerep a Dombos Fest második napján. Az érdeklődőket zenés és családi programmal várták. A kicsik mesemondáson vehettek részt, közös műsorával fellépett a Tokos és a Fokos zenekar, valamint Kenta Hayashi japán gitárművész is. Halász Zoltán összeállítása.
15: Adj nekem még egy borjat, s nézd, ezt az egeret adom érte.
8: A program mesolvasással kezdődött, amelyet a gyerekek nagy érdeklődéssel hallgattak. Ritz Artur különösen kreatívnak találta a zenével színesített felolvasást.
16: Tetszett, a meséhez nagyon tetszettek nekem ezek a hangeffektek.
8: És mit hallhattatok? Milyen előadás volt ez?
16: Hát mesés előadás.
8: Nyári Károly mesemondó elmondta, hogy az előadását Bartók Béla művészete illette meg, amely a népzene iránti tiszteletet tükrözi.
17: A lényeg az az volt, hogy jelenítsük meg Bartók Béla zenéjén keresztül, illetve Bartók Béla zenéjét hívjuk segítségül, hogy minél inkább illusztrálni tudjuk a cselekmény történéseit a gyerekek számára. És így csináljunk egy nagyon átélhető előadást.
8: Közös produkciójával lépett színpadra a Tokos és Fokos zenekar. Szerda Balázs elmondta, évek óta visszatérnek a fesztiválra, és minden alkalommal autentikus népzenével készülnek.
18: Ugye a Fokos egy autentikus népzenét játszó zenekar, mi azt valljuk, hogy a népzene eredeti autentikus formájában is ugye képes továbbítani és közvetíteni azt a fajta energiát, amivel ugye őseink bírtak, és mi valljuk azt, hogy ez nem egy muzeális darab, amit ugye így a vitrínben megnézünk egy üvegfal mögött, hanem hogyha ezt ma eljátsszuk, ugye ugyanazzal az intenzitással, ugyanazzal a vehemenciával, mint az őseink, akkor ez teljesen eredeti, autentikus formájában is megél, és hat az emberekre is, nem szükséges hozzányúlni bármilyen formában.
8: Az est különlegessége a japán Kenta Hayashi koncertje volt, a gitárművész egymástól teljesen eltérő zenei stílusokat ötvözött.
19: As a spirit, I carry...
8: Lélekként magamban hordozom az összes energiát, a múltat, a rezgéseket és a frekvenciát. A végső célom, hogy a frekvencián keresztül emeljem a kollektív tudatosságot, mert különleges frekvenciát használok.
19: Through the frequency, 'cause I use special frequency.
8: A japán művész hozzátette, a célja, hogy a frekvenciákon keresztül egy elgondolkodtató, mély és tudatos művészetet képviseljen a világzenében.
2: Sport.
4: A szerb színekbe nevező Mackovics Martin és Nikolaj Pimenov bejutottak a világkupa döntőjébe, miután ma megnyerték elődöntős futamukat. A Nikolaj Stojić edző által irányított szerb kétpádrevezős maga mögé utasította Spanyolország és Franciaország válogatottját, míg Csehország, Ausztrália és Kína nem jutott be a döntőbe. A szabadkai születésű Mackovics és társa Pimenov a két elődöntő összesített eredménye alapján a második legjobb időt érték el, náluk csak Nagy-Britannia válogatottja volt gyorsabb. A legutóbb ezüstérmes francia válogatott 4-1-re legyőzte a tartalékosan felálló norvég csapatot tegnap a labdarúgó világbajnokság I csoportjának bosztoni mérkőzésén, így elsőként jutott tovább, riválisa pedig másodikként. A franciák kedden egy csoport harmadikkal találkoznak New Yorkban a nyolcaddöntőbe jutásért, míg a norvégok ugyanazon a napon elefántcsontparttal csapnak össze Dallasban. A pontos idő 16 óra 20 perc, híradót hallottak.
20: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén 36 fok van, gyenge északkeleti szél fúj. A következő napokban tovább erősödik a hőhullám, holnap is még 37-38 fok, hétfőn és kedden pedig helyenként 39-40 fok várható. Az éjszakák is melegek maradnak, a legalacsonyabb hőmérséklet 21 fok körül alakul. Jelentősebb változásra szerdán van kilátás, amikor záporok, zivatarok is kialakulhatnak, és néhány fokkal mérséklődhet a nappali felmelegedés. Én mára megköszönöm figyelmüket, további szép napra szerdán van kilátás, amikor záporok, zivatarok is kialakulhatnak, és néhány fokkal mérséklődhet a nappali felmelegedés. Én mára megköszönöm figyelmüket, további szép napot kívánok, viszonthallásra!

0: Panoner Media házunk honlapját www.panonertv.com.
1: Slágergyár. Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en. Slágergyár. Mert kell egy kis nosztalgia.
2: Pedum felvétele következik, a dal címe így hangzik, I'll be home, nem sokára otthon leszek.

0: A következő pár percben ezen a hullámhosszon Vámosi János hangja lesz hallható Matildka kérésére, aki üdvözöl mindenkit, és a Ne hagyd el soha című dalt szeretné meghallgatni.
1: Ne hagyd el soha

0: Apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek. Az ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRD I-típusú személyautó, 2010-es évjáratú, megbízható, családi utcai terepjáró, takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisig érvényes. Az irányár 6000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es telefonszámon lehet. Még egyszer mondom az elérhetőséget, 062 92 84 531. Felvásárolnak ócskavazsat, rezet, tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádakat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődni a 061 19 99 393-as vagy a 065 29 99 393-as telefonszámok egyikén lehet. 061 19 99 393, illetve 065 29 99 393. Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-as V6-os dízelmotor automata S-tronic váltóval, 2010-es évjáratú, 2027-ig van bejegyezve, az irányár 8000 euró. Érdeklődni ez esetben a 062 92 84 531-es telefonszámon lehet. 062 92 84 531. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján, a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-11, valamint délután 13:30-16.
1: Hétvégén 9:30-12, valamint délután 14:30-17.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban. Reklám következik.
3: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
4: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
5: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup központ, Szabadka.
3: a hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
6: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
6: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
7: Reklámot hallottak.
8: Ajánló következik.
9: Ökokemp a Topolyai tópartján. Az Árkusz Környezetvédő Egyesület természettudományos ismeretterjesztő, környezet- és természetvédelmi oktatótábora. Július 19-e és 26-a között a Topolyai tópartján. Érdekelnek a természet titkai és környezetünk élő világa? Jelentkezz és gyarapítsd a tudásod! A részvételi díj 60 euró dinár ellenértéke. Alsó korhatár 10 év. Jelentkezési határidő július 15-e. Bővebb információ a 064 948 65 85-ös és a 064 306 36 28-as telefonszámokon. A jókedv és a szórakozás garantált.
10: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
11: Ajánlót hallottak.

A zenekérés Valéria aláírással futott be SMS oldalunkra, és így hangzik valamit attól a Leonard Cohen-től. Hát van tőle egy csokora való felvétel, de leggyakrabban annak idején a diszkoklubokban, mondjuk erre a Solong Marian című felvételre volt alkalmatok lassút táncolni valakivel.

0: Egy szabadkai születésű zenész következik, név szerint Kis Iván, aki rendes munkája mellett zenével is foglalkozik, ismertebb felvételeket, főleg magyar zeneszámokat átad dolgoz a saját változatára. Úgy érzem, hogy figyelmet érdemel a Szabadka Magyar Rádió műsoraiban is. Itt van például az ő változatában, Kis Iván változatában a Levél a távolból.
1: Távolból írok, kedvesem,

0: ajánló következik.
1: Lángos imádók, figyelem! Jótékonysági buckai lángos fesztivál Szabadkán a Zorka helyi közösségben, a Brenzu Sportközpontban július 10-én 19 órai kezdettel. A vendégeket gazdag kulturális program várja, légvár, kirakodóvásár és persze rengeteg finom lángos. Idén is fellép a magyar kanizsai Eridánusz együttes. Ha jön a nyár, vár a buckai lángos fesztivál.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Ajánlót hallottak.
3: Slágergyár. Slágergyár. Slágergyár. Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en. A 107,1 MHz-en. Slágergyár. Slágergyár. Mert kell egy kis nosztalgia. Egy kis nosztalgia.
4: A következő zeneszámot Bobby kérésére Whitney Houston és Enrique Iglesias közösen fogják előadni. A dal címe Could I Have This Kiss Forever?

Két felvétel következik, az első zenekérés teljesítése, Rózsa Mára kérésére egy Nat King Cole felvétel következik, majd utána egy George Baker Selection dal, ami arról szól, hogy sokáig voltam távol, de most itt vagyok.

No saben las tristezas que en mi alma han dejado.

0: reklám következik.
1: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
2: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
3: Fáj a foga, hiányos a mosolya.
4: Forduljon hozzánk bizalommal, segítünk. Nordend, 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
3: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
4: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.
5: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
6: Reklámot hallottak.
7: 17 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért. Címgáz. Slágy.

Zorán felvétele következik Erzsébet, ami hallgatónk a kérésére. Üres bölcsőt ringat a holdfénye. Azt hiszem, erről a dalról van szó.

A következő felvétel az a Dolly-ról együttes fogja előadni Babi kérésére. Így hangzik a dal címe, amit Babi szerette meghallgatni. Simogas, napsugár.

ír ma SMS-ben, jelentkezett, üdvözlet a stúdióban dolgozóknak, hallgatóknak és párjának, Raus Istvánnak, szeretne kedveskedni születésnapi alkalmából egy dallal, zeneszámmal, mert így hangzik: ne számold az éveket, élvezd az életet.

A következő zeneszámot Erzsikérésére fogom lepörgetni, a Tükörkép című felvételről van szó. Szerintem, kedves Erzsi, valamelyik korábbi műsoromon keresztül ismerted meg a zeneszámot, úgy kell neked. Minek hallgatsz ilyen műsorokat, mert megkedvelsz ilyen és hasonló zeneszámokat, és a jövőben lesznek még ilyenek.

A Gemini együttes felvétele következik, meg kell ennek volna a zeneszámok is, amit nem kér senki sem, lehet, hogy megfeledkeztetek róla, vagy nem is ismeritek, nem tudom, majd eldöntitek. A dal címe, amit választottam tőlük, van miből válogatnom, Legyél enyém 100-szor.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar.

0: Ja, rádió.
1: Társadalmi célú felhívást hallottak.
2: Reklám következik.
3: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
4: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK Ball-nál könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkball.tv.
5: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online! A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060 099 1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060 099 1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán.
1: Reklámot hallottak.
6: Ő az, aki így köszön, szia, szia, srácok!

A zenekérés SMS oldalunkra futott be a 066-36-33-ra, és Pavlikovics, én szerintem Pavlukovics Tímeának fog szólni a dal, az sokkal gyakoribb Betszenni, nem Betszenni, hanem vezetéknél, de ha tévedek és kiavítanak, azt is be fogom mondani a rádió hullámhosszán keresztül. Tehát a Kell egy kis áramszünet című dalt szeretnék meghallgatni, amit Hoffi Géza ad elő, a dalnak is kicsit más a címe, így hangzi, próbálj meg lazítani.

Piroska Horvosról jelenkezett, azt írott kedves Piroska, hogy ma kicsit később, jóval később kapcsolódtál be a műsorban, nem tudod, mi ment le, szeretné az én egy-két zeneszámot kapni tőlem a mai műsoron keresztül. Hát, kedves Piroska, most még lehet, de ha egyszer majd nem leszek, akkor majd nem lehet. Ezt a dalt küldöm, kíváncsi vagyok a véleményedre.

Matilka SMS-ben jelentkezett, üdvözlet mindenkinek, és azt a felvételt szereti meghallgatni, melynek a címe Moszkvai esték, zárójelben ott van az a dalnak a másik címe is, Hull a sok levél. Akármilyeniket írjátok, tudni fogom, miről van szó.

0: ajánló következik.
1: Állattenyésztés, növénytermesztés, korszerű technológiák, pályázati lehetőségek, minőséges termények és egészséges élelmiszerek. Agrárvilág. Ha önt érdekli a mezőgazdaság, hallgassa az Agrárvilágot vasárnap délelőtt 9 órától a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ajánlót hallottak.
3: Ez itt a Manó Show, itt minden hallható.
2: Most Kis János Manó pörgeti a retrós lágereket a Szabadkai Magyar Rádióban. Tekerje fel a hangerőt, mert...
3: Ez itt a Manó Show.
4: Szöszi is jelenkezett, üdvözlet mindenkinek, és kedves Szöszi Attilót, hogy tulajdonképpen majd ti hallgatok, eldöntitek, hogy meddig maradok itt a mikrofon mögött, nem mehetek el, amikor csak én akarok. Okay. Az igazság, hogy előbb-utóbb én felmegyek, és még valamit tudok, mondták nekem, akik tőlem is okosabbak, jöttök majd utána, és majd fönt folytatjuk a dolgokat. Amit kéz tőlem, az itt van kéznél, még most is lehet engedni. Na, nagy utazást!

Műsorodunk ebben az órában még két felvételtünk meghallgatni. Először egy Anni nevű hallgatónk kérésére fogom teljesíteni a zenei kérést, amit Máté Péter fog előadni, hogy zene nélkül mit érek én. Majd utána egy dallal szereti kedveskedni a slágergyár mai hallgatóinak, azt Oscar Harris és Humphrey Campbell közösen fogják előadni, és a dal arról szól, hogy I'm still in love, én még most is mindig szerelmes vagyok.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Régi slágerek
2: reggeltől estig. This is dedicated to all the girls. I love you. Je t'aime. Quiero. Ti amo. Mi amor. Yesterday. Volume 10.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Ő az, aki így köszön. Szia, szia, srácok!

Tivadar SMS-be jelentkezett, üdvözlet mindenkinek, azt jelent, kedves Tivadar, hogy bográsost főzöl, egy legény búcsús bográcsost, és nem tudom miért, de az a felvétel jutott eszedbe, ami szeretem meghallgatni a Pussycatéktől, a Smile, egy mosolyról szól a dal. Mikor is jelent meg ez? Hoppá, itt van a lemeznek a zaján, írja. 1976, Pussycat, Smile, akkor jelent meg.

A következő számot Aranka kérésére fogom lepörgetni. Nagyon régi felvételről van szó, kedves Aranka, mint kész tőlem, ahogy rossz már szokták mondani, de annyira régi felvétel, hogy a manónak még mindig megvan. Hoppá már! Ha egyszer nem leszek, neki majd újra be kell szerezni, nekem még mindig megvan. Hova rohan ez az élet? Aranka kérésére Tímár János következik.

Következő felvétel Ibolya kérésére, így hangzik, hogy valamit Vangelisztől. Ki is az a Vangelis? Annak idején Demis Roussossal és még egy-két zenésszel megalakították az Aphrodis Child nevű együttest. Mind a ketten később külön váltak, és külön is nagy nevek voltak a világ zene porondjával, nem tudom, hogy nevezzem. Tehát most egy külön Vangelis felvétel következik, 1492, azt hiszem ez volna a magyar címe ennek a felvételnek, akkor fedezték fel Amerikát, akkor még nem tudták, hogy Amerikát fedezték fel, de ez megmaradt. 1492, Vangelis.

A puszta mérgesi csipet csapat Viberen keresztül jelentkezett, ahogy írjátok, nagy erőkkel hallgatjátok a sláger gyakorlak, a slágerhez kedveli szereti, az rossz ember nem lett, átlák fel más disznóságok kell követésre és alkalmas személyiség. Ha, én is ilyen vagyok, mindegy, úgyhogy legalább tisztában vagyunk a dolgokkal, és a választás, hogy mi legyen az, amit meghallgattok, rám bízzátok, ezt komolyan gondoljátok, és ha visszaélek vele, na próbálj meg ezzel. Sokan elmentek erről a térről valahova, máshova. Nekem is megvoltak a papírja, én mégsem mentem, nem éltem vele, most itt maradtam, itt raktam, mindegy. Egy búcsú kisfalomtól. Ez a felvételt választom, és bízom benne, hogy a pusztamérgesi csipet csapatnak tetszeni fog.

0: ajánló következik.
1: Élmény, amely gazdagít 2026-ban is.
2: Július 9-e és 12-e között vár az 5. nyárhangoló fesztivál.
1: A 4 napos rendezvénysorozat keretében színvonalas programokkal készülünk a Palicsitó partjára látogatóknak.
2: Alkalmi kiállítások, családi programok, operett és színházi előadás.
1: Bűvészshow, könnyű zenei koncertek, vajdasági kézműves termékek, minőségi borok és gasztrokiállítók egy helyen.
2: A programokon való részvétel ingyenes.
1: Részletes információkért látogassanak el a Szekeres László Alapítvány Facebook oldalára.
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak. Ma is várja zenei kéréseiket Kis János, Manó.
5: Törpapa vagyok, a Manó távoli rokodom. Ezért mindig küldök törpüzenetet a műsorába, hogy törpörömet szerezzek neki. Lebd meg te is egy üzenettel Manót a 066 36 36 33 as számon.
6: Wow! A pusztamérgesi csipetcsapatnak tetszett a felvétel. Nos, kedves csipetcsapat, magatokra vessetek. Egyszer rántok magamon 3-4 nyugdíjat, összedobok, megtöltöm a dudumat benzinnel, és meglátogatlak benneteket, és vigyázzatok. A marha pörköltet kedvelem. Most megyünk tovább. Gitka Temerinből jelentkezett, Horthy Miki felvételét szeretni meghallgatni. Szívem megdobban.

A puszta mérgesi hallgatók kedvéért lepörgetek még egy felvételt, újabb zenékéréssel jelentkeztek nálam, azért vannak a jó barátok.

Egy újabb pörgős felvétel következik a Tremelos nevű együttestől. Valahol a 60-as években hihetetlenül népszerűek voltak, el sem tudjátok képzelni. Suddenly You Love Me, ezt választottam tőlük, vannak más zeneszámok is, de ez arról szól, hogy egyszer csak rájöttem, kedvelsz, szeretsz.

Wow, puszta amerikai hallgatók újra jelentkeztek. Kedvelik, szeretik a Slágergyár című műsort. Wow, lehet, hogy sokat ültetek kendő vagy sapka nélkül a napon, de mindegy. A cél az, hogy szeretitek, kedvelitek a rádiodiszkot, ahogy szoktam mondani. Aki a rádiodiszkot, illetve a Slágergyárt, vagy pedig a szerdekörhintát, ami most éppen szabadságon van, kedveli, szereti, az rossz ember nem lehet. Legfeljebb más disznóságok elkövetésére is alkalmas személyiség, ezért számítok rátok. Azt mondjátok, hogy tetszenek, amik én válogatok? Hát akkor is fog tetszeni.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a Szabadkai MCC Fiatal Tehetségprogramjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063-88-96-098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
2: Média támogató. A Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: 107,1. Slágergyár. Mert kell egy kis nosztalgia.
5: Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en.

0: Slágerkeszt.
1: Műsor időnknek ebben az órában mindkét felvételt tudunk meghallgatni. Előbb egy Iglesias felvétellel szeretik kedveskedni a Slágergyár mai hallgatóinak, majd egy állandó szabadki hallgató kérésére következik az a Led Zeppelin felvétel, amire annak idején, nem tudom melyik, de valamelyik, illetve lehet, hogy több diszkóklubban is azt, ahogy írja, sokszor táncolt valakivel, akivel lehet, hogy még most is együtt van. Since I've Been Loving You, harmadik nagy lemezükön található ez a felvétel, ez a lassú szám, én is kedvelem.

I've been working from

Does it feel like rain?

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Ezen a délutánon.
4: A Manó a mikrofonnál. Most a Szabadkai Magyar Rádió Muzsikál.
5: Mai műsoridőnk 6. órába léptünk, és műsoridőnknek ezt a részét egy zenei kérés teljesítésével indítom. Szabadkáról futott be a zenei kérés Kornélia aláírással, aki üdvözöl mindenkit, és azt a dalt szereti meghallgatni, ami tulajdonképpen egy jegyveleg, ami két dalból van összegyúrva, a Várlak én is egy hangulat Farkas András változatában Kornélia kérésére. Így hangzik.

A kislemezem a kezemben van, 1991-ben jelent meg, Zambó Jimmy az előadója, csak egy vallomás, ez a dal címe.

Toto Coutinho felvétele következik Slavica kérésére. Ez egy olyan dal, amit szoktam mondani, lehet olaszul hallgatni, magyarul is dúdolni, ez hogy szolonoi, szolonoi, szolonoi, magyarul így megy a refrén, hogy te meg én, te meg én, te meg én.

A következő zeneszámmal a slágergyár mai hallgatóinak szeretnénk kedveskedni. Mi a stúdióból Komár László felvételét választottuk erre az alkalomra. Nekem se tanította senki sem. Ez a dal címe.

Egy olyan felvétel következik, ami tulajdonképpen azok között, akik kedvelik, szeretik egymást, régóta együtt vannak, néha-néha azért megfordul, néha ki is mondják, néha nem mondják ki, de tulajdonképpen a dal arról szól, hogy fogsz-e kedvelni, szeretni holnap is. Will you still love me tomorrow?

A következő zenszámmal a slágegyel mai hallgatónak szeretném mi kedveskedni a stúdióból. Nem kérte senki sem, de bízunk benne, hogy a valamennyi hallgatónak elnyeri a tetszését, mert a dal címe így hangzik: Te vagy az életem.

állandó hallgató kérésére következik valami Rosie Lawrence-től. Hát Rosie Lawrence-nak van néhány felvétele abból az időből. Az Afrika ezek közé tartozik, amelyek komoly sikert arattak világszerte.

Akkor tessék ide figyelni, hallgass meg, ez Jethro-tal, mi az, hogy Jethro-tal, franckarika tudja ki az az együttes, és amikor meghallottam az elejét, hát mondom, ez nem nagyon tetszik, de amikor belecsapolt a közepébe, azt mondtam, ez kell nekem. Az Aqualung című nagylemezének egyik felvétele következik, a Lokomotív Brett.

Én még nagyon-nagyon emlékszek arra a pillanatra, amikor először egy lemezboltban, azt hiszem, hogy Münchenben volt, valahol Sonnenstrasse, amikor azt mondta,

Hát kinéztem a stúdió ablakát, hát még nem nagyon aktuális, nem sokára az lesz, Cserháti Zsuzsa felvétele jutott eszembe. Miért? Azért, mert az a dal címe, hogy este van.

aki teheti ebben az időben, az nyaral, aki nem teheti, legfeljebb irigyli azokat, akik már elmentek nyaralni. Kriszre a felvétele következik, a dal címe On the Beach, a strandon.

Korda György felvétele következik Matilda kérésére. Hát ez a Korda György, aki 60-valahány éve mindig a porondon van, és még mindig az élvonalban. Tőle szeretném, Matilda, meghallgatni egy felvételt. A dal címe Fényben fürdött minden év.

Szabadki hallgató kérésére következik Engelbert Humperdinck felvétele, rám bízták a választást, csak valami pörgőset tőle, hát van miből válogatnom, legyen példa ez, Red Roses for my lady, vörös rózsák az én drágámnak, kedvesemnek, a mindenemnek.

A következő zeneszám témája, mint minden zeneszámnak, illetve nem mindennek, csak majdnem mindennek a témája, mi más, mint a szerelem. A Bézen együttes következik, a dal címe is erre utal. Jó te ámo, spanyol azt jelenti, kedvellek, szeretlek, imádlak, vagy mondjátok, hogy akarjátok.

majd műsoridőnkben még egy felvételt megpróbálok belepréselni. Aktuális téma következik, a Splatters együttes felvételről van szó. A Twilight Time az valamilyen szürkületet jelent, amikor tulajdonképpen még nem esteledett be, de már vége van a napnak, úgyhogy ezért jön a Twilight Time.

0: Kedves hallgatóink, ennyi fér bele a Slágergyár mai műsor idejébe. Köszönöm, hogy ezt a műsort választottátok szombat délutáni korrásti kikapcsolódásnak. Slágergyár ezen a hullám 21 hét múlva esedékes a szokott időben, de már korábban is találkozhatunk, ha már holnap is itt leszek ugyanebben a stúdióban, és a vasárnapi kívánság műsor házigazdája, műsorvezetője, jó magam leszek, de olyan műsort szeretitek meghallgatni, ahol lehet zenét is kérni, külön, ami nem a listán van, mint a holnapi lesz, akkor csütörtökön én itt leszek a Rádió Diszkóban, viszont lehet kérni a régebbi diszkó slágerekből, a pörgősebbekből zeneszámokat, és akkor bízom benne, akkor is velem lesztek. De ne menjetek messzire, mert a pontos időjelzés után is lesz itt műsor, méghozzá egy zenéválogatás az Exuzen világából, aki velünk tart, jó vételt, jó szorakozást. Köszönöm, hogy velünk voltatok, jó magam, Kis János Manó voltam, a technika munkatárs, aki mosolygó üdvözöl benneteket, Váradi Valentin üdvözöl benneteket a keverőpult mögül.
1: 20 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
3: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
2: Önökkel, önökért. Címgáz.
1: Fütyörészük együtt a régi slágereket.
4: Régi kedvencek, örökzöld melódiák.
5: A 60-as, 70-es évek exiós slágerei.
4: A régi szép idők dalai.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
6: A 107,1 MHz-en.
1: SMR.

0: 20 és 21 óra között.
1: 20 és 21 óra között.
0: Exiusz lágerek a 107,1-en.
2: Idézzük fel együtt.
3: Az egykori legnagyobb Exiusz lágereket.
0: Zenés multidézés a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: Exiuslágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exiuslágerek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Ha ön kedveli az ex-jú slágereket, akkor kapcsoljon a 107,1 MHz-re.
1: Minden hétfőn, pénteken és szombaton 20 és 21 óra között.
0: Tekerje fel a hangerőt. És...
1: Ne állítson az állomáskeresőn!

0: 21 óra nosztalgia.
1: Exjú slágerek 20 és 21 óra között. Exjú slágerek
2: a Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1-en.

0: Tisztelt hallgatóink, 21 óra múlt. Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: Ne állítson az állomáskeresőn! Fontos információ következik.
2: Hallom a gyöngyöm!
1: Ha ezt hallja, ön jó helyen jár.
2: Miért?
1: Szabadkai Magyar Rádió, 107,1 MHz.
2: Ez meg mi?
3: Üdítő zenei turmix, esti koktél.
1: Figyelem, ez az üzenet 5 másodpercen belül megsemmisül.

0: A vastag talpú cipők, a trapéznadrág, a hosszú haj és az afrofrizura évtizede. Ez volt a 70-es évek divatja, ez pedig a 70-es évek zenéje.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: legendás előadók, emlékezetes dalai.
1: Mi leporoljuk a régi slágereket.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Dalok, melyeket szeret.

0: minden este.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. A készüléken kívül mindenkinek jó kikapcsolódást kívánunk.
1: A 107,1 MHz-en.

0: ahol a 80-as évek dalai szólnak.
1: 107,1 MHz.
0: Szabadkai Magyar Rádió. Ahol
1: most vissza a 80-as évekbe.

0: 22 óra múlt. Jó estét és kellemes rádiózást kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Mindenkinek, aki veszi ezt az adást. Retrobuli folyamatban a 107,1 MHz-en.
2: Lesztem. 107,1 MHz.

0: ha álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Éjszakai babjoknak.
1: Üdítő zenei turmix.
0: Esti koktél.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: retro zenefüleinknek.
1: Fütyörészük együtt a régi dallamokat.
2: A 80-as évek.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mi leporoljuk a régi slágereket.

0: a 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
1: Szabadkai Magyar Rádió, ahol
2: a dal most neked szól.
1: A 107,1 MHz-en.
2: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen.

0: ha álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Esti koktél.
1: Üdítő zenei turmix mellékhatások nélkül
2: a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. Esti koktél.

Emlékszik még, hogy a 90-es években kivel nézte a mozivásznon a Titanic elsüllyedését? Idézze fel az emlékeket a Szabadkai Magyar Rádióval a 90-es évek zenéi mellett.

0: Mi visszarepítjük a 80-as évekbe.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Zenei sokszínűség a retro jegyében.
1: A 107,1-en.
0: SMR.
1: SMR.
0: Önnek szól.

0: Cause I gotta have faith. I gotta have faith. Cause I gotta have faith.
1: Jó estét és kellemes rádiózást kíván önöknek. A Szabadkai Magyar Rádió.

0: stresszes nap után lazítson, lazítson, lazítson, lazítson. A Szabadkai Magyar Rádió éjszakai zenés műsora mellett.
1: Üdítő zenei turmix, mellékhatások nélkül, esti koktél.

0: Mi nem felejtettük el a 80-as évek slágereit.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban most újra hallhatja őket.
2: Visszatérnek a régi szép emlékek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: A 70-es,
1: a 70-es,
2: a 70-es,
3: és 80-as évek diszkós lágerei.
0: Retro diszkós lágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ahol a régi slágerek nem mentek ki a divatból.
1: Mert ami jó, az jó.

0: Exjú slágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exjú slágerek.
0: A 107,1 MHz-en.